ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez már egy újabb óra, kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, éppen ki mit csinál. Én például ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket megállás és felesleges duma nélkül. Én majd Radar újdonsága, sőt a Hurt és Purple Disco Machine Wonderful Life 2025-ös verzióját is

Bármikor hallgatható az okos telefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

egyik csak igazi mai sláger, mert egy éjjel-nappal szólnak a legnagyobb kedvencek. Most például egy friss Ray Daltontól, aki mindenfélét kipróbált már az énekben. Énekelt kórusban, énekelt duettben, énekelt háttérben, és most a legelső sorban. Ez a Blood Running-től a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray a folytatásban, aki 2024-ben rekordot állított be a Brit Awards történetében. Ő az első, aki egy este alatt 6 kategóriában is tudott nyerni. Az azért ugye elég szép. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray és a Where Is My Husband az igazi mai slágerek között a rádió egyen.

0: beszélgetés tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomásbetegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A magas vérnyomásbetegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
2: A kampány 2017 óta megy a Nemzetközi Hipertónia Társaság felkérésére. Ugye május 17-e a Hipertónia Világnapja, és ehhez kapcsolódik ez a kampány, amelynek a lényege és a legfontosabb üzenete, hogy nagyon fontos, hogy a betegek tudják, hogy milyen vérnyomással élnek. Nagyon sok a hipertóniás személy Magyarországon, a felnőtt lakosságnak körülbelül a 35-40%-a hipertóniás, és minél idősebb korosztályt nézünk, annál gyakoribb. Ez azt jelenti, hogy a 70 év feletti korosztályban akár 10 személyből 8-9 is hipertóniás lehet, és mintha nagyon sok személyt érint, ezért nagyon sok szívérendszeri eseményt, elsősorban szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk azt, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Ez a kampány azt célozza, hogy minél többen felismerjék a betegségüket. Sajnos a hipertónia, a magas vérnyomás betegség az esetek döntő többségében tünetben, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Az, hogy ilyen gyakori a magas vérnyomás betegség, az elsősorban életmóddal függ össze. Kétség kívül, hogy van egy genetikai adottság, nagyon sokszor a családban halmozódik a magas vérnyomás betegség. Ugye azért kell mérni a vérnyomást, mert ha megtaláljuk, akkor részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Három óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, pedig Selena Gomez, aki hát nagy elhatározásra jutott most a férjével. A Los Angeles-i pecót most eladják, valami újat, valami teljesen közöset szeretnének. Éppen árulja az épületet. Na, ennél viszont nekünk fontosabb talán, hogy jönnek az igazi mai slágerek továbbra is. Most Cashmere-től a Wild Ride-ot választottam, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és már csak alig egy hét, és itt a Rádió egy születésnapi fesztivál, május 24-én olyan világszárokkal, mint Sam Felt. És hogy ő milyen dalokat csinál, hát többek között ilyet Rosalinnel közösen, ez a nagy kedvenc tőle, a Heart Like Mine a Rádió 1-en, amit indítok.

annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1, egy csak igazi mai slágerben. Egy nagy sorozat volt, Rihanna és a Diamonds után, Sam Smith és a Diamonds egymás után. Hát ez most így jött ki, de szerintem nagyon rendben volt. Ahogy nagyon rendben van a folytatás is. Két ó és egy vadi új dal, hát azért

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, aztán 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, azt a mindenit mekkorát mentek ezen a héten a rócsóval. Fú, de rendben volt. Na ez pedig nyitja a következő zenei órát. Az igazi mai sláger Ed Sheerantől a Camera City remixében, aki jön hozzánk a Rádió egy születésnapi fesztiválra május 24-én, jövő hét vasárnap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy több száz éves terv került újra elő Magyarországon. Össze kellene kötni a Dunát és a Tiszát, hogy vizet vigyenek a kiszáradó homokhátságra. Csak hogy a kérdés ma már nem az, hogy meg lehet-e építeni, hanem az, hogy érdemes-e. A homokhátság Magyarország egyik leggyorsabban kiszáradó térsége. A szakemberek szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, a terület egy része akár félsivatagos állapotba is kerülhet a következő évtizedekben. Erre jelenthetne megoldást a régóta emlegetett Duna-Tisza csatorna terve, amely a Duna és a Tisza között teremtene kapcsolatot, és vizet juttatna a kiszáradó térségbe. Az elképzelés nem új, már az 1700-as években felmerült, eredetileg főként gazdasági és hajózási célokból. A modern korban azonban egyre inkább vízpótlási projektként tekintenek rá. A vita most azért erősödött fel újra, mert a klímaváltozás hatásai egyre látványosabbak. Sok szakember szerint sürgős beavatkozásra lenne szükség, de korántsem biztos, hogy egy hatalmas csatorna lenne a legjobb megoldás. A szakértők egy része arra figyelmeztet, hogy egy mély csatorna nem csak vizet vinne a térségbe, hanem talajvizet is elszívna a környezetéből. Ezt mutatja a Vajdasági Ferenc csatorna példája is, ahol a környéken szintén csökkent a talajvízszint. Tímár Gábor szerint a klasszikus hajózható csatorna komoly ökológiai problémákat okozhatna, ha pedig zsilipekkel és vízlépcsőkkel oldanák meg a vízszint különbségeket, az a folyók élővilágára és vízminőségére is negatív hatással lenne. A szakértő ezért inkább modern vízpótlási rendszerben gondolkodna, például csőhálózatban és célzott vízvisszatartásban, amely közvetlenül a talajvízkészleteket segíteni. A vita tehát nem arról szól, hogy kell-e a víz a homokhátságra, ebben szinte mindenki egyetért. A kérdés inkább az, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy közben ne okozzanak újabb környezeti problémákat. Mert a klímaváltozás miatt egyre kevesebb az idő, de a rossz megoldások ára is egyre nagyobb lehet.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és a valami kb. Eddig mindent megnyert, amit meg lehet nyerni. Nagy kedvencek ebben az órában is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, most pici tempóváltás, és egy egészen friss kedvenc, Joel Corey-től a Galantis-től, a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, ezt a kedvencet pedig Király Viktorral a Rádió Egy DJ-je Lotfi Begi készítette. Ő is zené jövő héten a Rádió Egy születésnapi fesztiválon. Na, viszont időközben egy olyan nagy kedvenc, amit el is indítottam. Egy nagyon friss és egy nagyon tehetséges olasz DJ-től, Hypatontól, az igazi mai sláger Norma J. Martinnak közösen az Out of My Head, itt a Rádió Egyen.

0: buli is mindig.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

egyik csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa pedig, hát úgy tűnik, hogy nagyon érezte azt a feelinget, amit csináltak 2 évvel ezelőtt David Guettával, amikor az FF65 Blue című dalát dolgozták fel, és valami elképesztő nagy siker lett. Most pedig egy faithless dalhoz nyúlt egy picit hozzá, gondolta újra, ezúttal ő maga, és így is hibátlan. Bibi Rexa, New Religion, ma ezt indítom a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Országos központ alakult a vízhiány elleni védekezés koordinálására. Május végéig érdemes elkölteni a régi szépkártyás összegeket. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely a vízhiány elleni feladatokat hangolja össze országos szinten. Az új szervezet célja, hogy egységes irányítással segítsék a vízhiány kezelését és a szükséges intézkedések gyorsabb megszervezését. A koordinációs központ a jövőben a vízgazdálkodási feladatok összehangolásában és a megelőzésben is fontos szerepet kap majd. Változnak a szépkártyák felhasználására vonatkozó szabályok, miután megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. Ismét a korábbi rendszer lép életbe, vagyis május 31-éig kell elkölteni a 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Ez most azokat a juttatásokat érinti, amelyeket a munkáltatók 2024. december 31-éig utaltak a kártyákra. A határidő után a fel nem használt pénzre havonta legfeljebb 3%-os díjat számíthatnak fel. A szabályozás célja, hogy ösztönözze a szépkártyás keretek aktív felhasználását. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Edman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást és zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
3: Az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
2: Magyarokból álló bűnbandát számoltak fel az osztrák hatóságok. Parfümök és kozmetikai termékek lopására szakosodtak. A gyanú szerint a csoport bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogatott, és tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követett el. A nyomozók szerint a banda mintegy 14 millió forintnak megfelelő kárt okozott. Az ügyben összesen 13 gyanúsított szerepel, köztük egy szlovák állampolgár is. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható ma kiadós eső, zápor. A Dunántúlon egyre több felé megélénkül, megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. A hőmérséklet napközben a térségben 12 és 24 fok között alakul, nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomásbetegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A magas vérnyomásbetegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
4: A kampány 2017 óta megy a Nemzetközi Hipertónia Társaság felkérésére. Ugye május 17-e a Hipertónia Világnapja, és ehhez kapcsolódik ez a kampány, amelynek a lényege és a legfontosabb üzenete, hogy nagyon fontos, hogy a betegek tudják, hogy milyen vérnyomással élnek. Nagyon sok a hipertóniás személy Magyarországon, a felnőtt lakosságnak körülbelül a 35-40% a hipertóniás, és minél idősebb korosztályt nézünk, annál gyakoribb. Ez azt jelenti, hogy a 70 év feletti korosztályban akár 10 személyből 8-9 is hipertóniás lehet, és mintha nagyon sok személyt érint, ezért nagyon sok szívérendszeri eseményt, elsősorban szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk azt, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Ez a kampány azt célozza, hogy minél többen felismerjék a betegségüket. Sajnos a hipertónia, a magas vérnyomás betegség az esetek döntő többségében tünetben, hibás, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Az, hogy ilyen gyakori a magas vérnyomás betegség, az elsősorban életmóddal függ össze. Kétség kívül, hogy van egy genetikai adottság, nagyon sokszor a családban halmozódik a magas vérnyomás betegség. Ugye azért kell mérni a vérnyomást, mert ha megtaláljuk, akkor részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, május 16-a van, a Botondok és a Mózesek a névnaposok, én pedig ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket, tényleg szenzációs dalokkal készülök, lesz újdonság, Ray Daltontól, hozom majd Állottól is jól megszül a Car Keys, most viszont Martin Garrixet választottam, szerintem ez pont így hajnalban tökéletesen fog működni, a Butterflies, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Cause I will leave the light on.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

korán kell kezdenünk ezt a szombatot. Na, a lendületet viszont most az LMFAO hozza nekünk. Ez a Petrock Anthem itt a Rádió 1-en. Szép reggelt!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert ha minden igaz, akkor a hétvége egyfelől 18 fokos lesz, másfelől viszont hát esős, legalábbis a mai nap, a holnapi már inkább 13 fokos, és meg fogunk lepődni, esős. Jaj! Dua Lipa, New Rules! Az igazi mai slágerek között a hírek után ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy több száz éves terv került újra elő Magyarországon. Össze kellene kötni a Dunát és a Tiszát, hogy vizet vigyenek a kiszáradó homokhátságra. Csak hogy a kérdés ma már nem az, hogy meg lehet-e építeni, hanem az, hogy érdemes-e. A homokhátság Magyarország egyik leggyorsabban kiszáradó térsége. A szakemberek szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, a terület egy része akár félsivatagos állapotba is kerülhet a következő évtizedekben. Erre jelenthetne megoldást a régóta emlegetett Duna-Tisza csatorna terve, amely a Duna és a Tisza között teremtene kapcsolatot, és vizet juttatna a kiszáradó térségbe. Az elképzelés nem új, már az 1700-as években felmerült, eredetileg főként gazdasági és hajózási célokból. A modern korban azonban egyre inkább vízpótlási projektként tekintenek rá. A vita most azért erősödött fel újra, mert a klímaváltozás hatásai egyre látványosabbak. Sok szakember szerint sürgős beavatkozásra lenne szükség, de korántsem biztos, hogy egy hatalmas csatorna lenne a legjobb megoldás. A szakértők egy része arra figyelmeztet, hogy egy mély csatorna nem csak vizet vinne a térségbe, hanem talajvizet is elszívna a környezetéből. Ezt mutatja a vajdasági Ferenc csatorna példája is, ahol a környéken szintén csökkent a talajvízszint. Tímár Gábor szerint a klasszikus hajózható csatorna komoly ökológiai problémákat okozhatna, ha pedig zsilipekkel és vízlépcsőkkel oldanák meg a vízszint különbségeket, az a folyók élővilágára és vízminőségére is negatív hatással lenne. A szakértő ezért inkább modern vízpótlási rendszerben gondolkodna, például csőhálózatban és célzott vízvisszatartásban, amely közvetlenül a talajvízkészleteket segíteni. A vita tehát nem arról szól, hogy kell-e a víz a homokhátságra, ebben szinte mindenki egyetért. A kérdés inkább az, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy közben ne okozzanak újabb környezeti problémákat. Mert a klímaváltozás miatt egyre kevesebb az idő, de a rossz megoldások ára is egyre nagyobb lehet.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ilyen nagy kedvencek egymás után, sőt, most az egyik legújabb Ray Daltontól, aki egyébként nem szeret túlságosan sokat vacakolni a dalokkal. Van olyan felvétel, amit egy nap alatt írtak. Ha megvan az ötlet, ha megvan az ihlet, akkor nem telik el sok időbe, mondta nemrég egy interjúban, és hát valószínűleg így van, mert hogy ez is egy hatalmas kedvenc tőle, Ray Dalton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Üzemanyagkészletet szabadít fel a kormány. Május végéig lehet jelentkezni a Virágos Magyarország versenyre. Enyhült az asszály az esőzések után. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Nem várható üzemanyaghiány a kisebb benzinkutakon sem, miután a kormány 575 millió liter üzemanyag felszabadításáról döntött a stratégiai készletekből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tájékoztatása szerint a mennyiségből 150 millió liter benzin, a fennmaradó rész pedig dízel üzemanyag. A készletet országosan osztják szét a töltőállomások között, hogy biztosítsák a folyamatos ellátást. A számítások szerint a most kiadott készlet nagyjából 4 hétre lehet elegendő. Május végéig várják a települések jelentkezését a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy ösztönözze a városokat és a falvakat a közös zöldítésre, valamint az élhetőbb és fenntarthatóbb környezet kialakítására. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. Ma van a cöliákia világnapja, a lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek a középpontjában?
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: Az elmúlt napok csapadékos időjárásának köszönhetően több térségben mérséklődött az asszály Magyarországon. A szakemberek szerint főként az ország déli és keleti részén töltődött fel a talaj felső, nagyjából 10 cm-es rétege. Ugyanakkor a mélyebb, 60 cm alatti talajrétegek továbbra is nagyon szárazak, különösen az Alföldön. A szakértők szerint a mostani eső javított a helyzeten, de a tartós vízhiány továbbra sem szűnt meg teljesen. Felhős esős időre készülhetünk, a Dunántúlon továbbra is nagy részt borult marad az ég, és tartós esőzésre számíthatunk arrafelé. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható, legkisebb eséllyel a nyugati és a keleti határvidékeken. Az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül megerősödik. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően inkább csak a Tiszántúlon mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, az előző pedig egy olyan dal, ami egy hét és egy nap múlva, vagyis jövő héten vasárnap tuti, hogy élőben is pörög majd a Rádió egy születésnapi fesztiválon, vagyis hát nem, hogy pörög, hanem, hogy előadják. Az előadók a színpadon, Tóth Abigail és Exent, mert hogy mind a két elképesztően tehetséges énekest meghívtuk, és itt is lesznek. Na, ez viszont közben egy újabb óra és egy újabb

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy olyan DJ és producer, aki 22 évesen kezdte a zenei pályát, 25 évesen pedig már a DJ Mag Top 100-as listáján is rajta volt, a 75. helyen nyitott egyébként, és aki azóta is folyamatosan hozza a sikereket, jövő héten vasárnap pedig a rádió egy születésnapi fesztiválon is zenél majd. Ő Sam Feld, aki Rosalinnel közösen hozza most az igazi mai slágert, ez a Heart.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pár perc és hozom azt az előadót, akit a 30 legnagyobb jelenlegi amerikai dalszerző közé választottak most. Ő Taylor Swift. Ez pedig az igazi mai sláger, a The Fate of Ophelia, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: kapcsolódjon.
1: Már csak néhány nap maradt az adóbevallás leadására. Júliustól drágulhatnak a banki és telekommunikációs szolgáltatások. Betörés közben elaludt egy magyar férfi Ausztriában. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Már csak 4 napjuk maradt az adózóknak az SZIA bevallás beadására, a határidő május 20-a. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el automatikusan a bevallási tervezetet. A legtöbb magánszemélynek csak ellenőriznie és véglegesítenie kell a dokumentumot. Az adóhatóság ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek ki kell egészíteniük és be is kell nyújtaniuk a bevallásukat. Júliustól ismét emelhetik áraikat a bankok és a telekommunikációs szolgáltatók. Június 30-án lejár ugyanis az az önkéntes vállalási időszak, amely alatt a cégek visszafogták vagy elhalasztották a díj emeléseket. A hazai pénzintézetek már jelezték, hogy több szolgáltatás díja is nőhet. A számlavezetés, az átutalások és a bankkártya használat költsége akár 4-8% között is emelkedhet. A mobil szolgáltatók szintén áremelésre készülnek, átlagosan mintegy 4,5%-os drágulással. Ez elsősorban a mobil és otthoni előfizetések, valamint a mobil internet havidíjait érintheti. A szolgáltatók az inflációval és a működési költségek növekedésével indokolják az emeléseket. Módosul a H5-ös hév menetrendje ezen a hétvégén, valamint jövő hét hétfőtől csütörtökig az esti órákban. A szerelvények ilyenkor csak a Batthyány tér és Békásmegyer között közlekednek. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Érdemes hosszabb menetidőre és átszállásra is készülni az érintett időszakban. Szokatlan módon bukott le egy magyar betörő Ausztriában. A 22 éves férfi egy bécsi szupermarketben aludt el rablás közben. A rendőrség szerint a fiatalember feltörte az üzlet ajtaját, majd nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott el ott bent. Végül annyira lerészegedett, hogy elaludt az üzletben, ahol másnap reggel az egyik dolgozó talált rá és értesítette a rendőröket. A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi néhány nappal korábban már egyszer betört ugyanabba a boltba. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, hogy mekkora kárt okozott az üzletnek. Felhős esős időre készülhetünk, a Dunántúlon továbbra is nagy részt borult marad az ég, és tartós esőzésre számíthatunk arra felé. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható, legkisebb eséllyel a nyugati és a keleti határvidékeken. Az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül megerősödik. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően inkább csak a Tiszántúlon mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: vezette minden idők egyik legsikeresebb turnéját, amiről készült videófelvétel is, a héten pedig ezt az egyik streaming szolgáltatón egyébként be is mutatták, aki nem tudott ott lenni, és hát azért sokan vagyunk így, az akár ott is csekkolhatja. Na, én pedig a következő zeneórát indítom vele. Lady Gaga és a nagy kedvenc, az Abrakadabra pár perc és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Országos központ alakult a vízhiány elleni védekezés koordinálására. Május végéig érdemes elkölteni a régi szépkártyás összegeket. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely a vízhiány elleni feladatokat hangolja össze országos szinten. Az új szervezet célja, hogy egységes irányítással segítsék a vízhiány kezelését és a szükséges intézkedések gyorsabb megszervezését. A koordinációs központ a jövőben a vízgazdálkodási feladatok összehangolásában és a megelőzésben is fontos szerepet kap majd. Változnak a szépkártyák felhasználására vonatkozó szabályok, miután megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. Ismét a korábbi rendszer lép életbe, vagyis május 31-éig kell elkölteni a 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Ez most azokat a juttatásokat érinti, amelyeket a munkáltatók 2024. december 31-éig utaltak a kártyákra. A határidő után a fel nem használt pénzre havonta legfeljebb 3%-os díjat számíthatnak fel. A szabályozás célja, hogy ösztönözze a szépkártyás keretek aktív felhasználását. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Edman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást és zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, üzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Magyarokból álló bűnbandát számoltak fel az osztrák hatóságok. Parfümök és kozmetikai termékek lopására szakosodtak. A gyanú szerint a csoport bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogatott, és tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követett el. A nyomozók szerint a banda mintegy 14 millió forintnak megfelelő kárt okozott. Az ügyben összesen 13 gyanúsított szerepel, köztük egy szlovák állampolgár is. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható ma kiadós eső, zápor. A Dunántúlon egyre több felé megélénkül, megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. A hőmérséklet napközben a térségben 12 és 24 fok között alakul, nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét, jó pihenést. A mikrofonnál Király Tamás, 7 óra után járunk egy picivel. Balázsék pedig valami elképesztő nagyot mentek ezen a héten. Szenzációs volt a délutáni roadshow, remélem, hogy sokan tudták követni. Aki viszont erről arról lemaradt, annak jó hír, hogy már csak egy óra is jön a Balázsék Weekend a hét legjobb pillanataival. Addig pedig ilyen nagy kedvenceket hozok megállás nélkül, mint a Sophie and the Giants, Purple Disco Machine és a Paradise. Ezt indítom a Rádió Egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közti pedig Bibi Rexát hozom, akiről sokan talán nem tudják, de nagyon jó dalszerző, és még bőven azelőtt, hogy népszerű énekes lett volna, már írt nagy slágereket többek között, hát olyan előadóknak, mint Eminem, vagy éppen Rihanna. Bizonyám, na ez viszont most egy elképesztően nagy kedvenc, Fét lesz korábbi klasszikusából, az igazi mai sláger Bibi Rexától a New Religion, ezt indítom a rádió egyen.

0: mellett jön majd Cyril, Sam Feld, a Swiss Disco, valamint Tóth Abigail és Accent párosa is. Hát a párosból a hírek után Accent érkezik. Az igazi ma is lágra Don't Leave már bekészítve itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Üzemanyagkészletet szabadít fel a kormány, május végéig lehet jelentkezni a Virágos Magyarország versenyre. Enyhült az asszály az esőzések után. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Nem várható üzemanyaghiány a kisebb benzinkutakon sem, miután a kormány 575 millió liter üzemanyag felszabadításáról döntött a stratégiai készletekből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tájékoztatása szerint a mennyiségből 150 millió liter benzin, a fennmaradó rész pedig dízel üzemanyag. A készletet országosan osztják szét a töltőállomások között, hogy biztosítsák a folyamatos ellátást. A számítások szerint a most kiadott készlet nagyjából 4 hétre lehet elegendő. Május végéig várják a települések jelentkezését a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy ösztönözze a városokat és a falvakat a közös zöldítésre, valamint az élhetőbb és fenntarthatóbb környezet kialakítására. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. Ma van a cöliákia világnapja, a lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek a középpontjában.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: Az elmúlt napok csapadékos időjárásának köszönhetően több térségben mérséklődött az asszály Magyarországon. A szakemberek szerint főként az ország déli és keleti részén töltődött fel a talaj felső, nagyjából 10 cm-es rétege. Ugyanakkor a mélyebb, 60 cm alatti talajrétegek továbbra is nagyon szárazak, különösen az Alföldön. A szakértők szerint a mostani eső javított a helyzeten, de a tartós vízhiány továbbra sem szűnt meg teljesen. Felhős, esős időre készülhetünk. A Dunántúlon továbbra is nagy részt borult marad az ég, és tartós esőzésre számíthatunk arrafelé. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható, legkisebb eséllyel a nyugati és a keleti határvidékeken. Az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül megerősödik. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően inkább csak a Tiszántúlon mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy, és gyorsan matekoztam az előbb egy picit. 203 óra és 15 perc. Ekkor indul a Rádió Egy születésnapi fesztivál, ami hát sokkal egyszerűbb úgy mondani, hogy jövő héten vasárnap 17 órától. Hatalmasat bulizunk majd. 8 órától viszont most Balázsék jönnek, méghozzá Balázsék Weekenddel, az igazi mai slágerek között pedig még Teddy Swims-szel készültem ez a The Door. Király Tamás hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpad.

0: Rádió egy születésnapja.
1: Hallgasd a Rádió egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió egy, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jüszk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyecsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
7: Irányoz XXX Lutz!
6: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
8: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
9: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
10: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szuper nyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
11: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 szuperhibrid.
12: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
11: Irány az Osan! Spórolj okosan!
13: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outlet.

0: Rádió 1 Top 5-ben. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Már csak néhány nap maradt az adóbevallás leadására. Júliustól drágulhatnak a banki és telekommunikációs szolgáltatások. Betörés közben elaludt egy magyar férfi Ausztriában. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Már csak 4 napjuk maradt az adózóknak az SZIA bevallás beadására, a határidő május 20-a. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el automatikusan a bevallási tervezetet. A legtöbb magánszemélynek csak ellenőriznie és véglegesítenie kell a dokumentumot. Az adóhatóság ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek ki kell egészíteniük és be is kell nyújtaniuk a bevallásukat. Júliustól ismét emelhetik áraikat a bankok és a telekommunikációs szolgáltatók. Június 30-án lejár ugyanis az az önkéntes vállalási időszak, amely alatt a cégek visszafogták vagy elhalasztották a díjemeléseket. A hazai pénzintézetek már jelezték, hogy több szolgáltatás díja is nőhet. A számlavezetés, az átutalások és a bankkártya használat költsége akár 4-8% között is emelkedhet. A mobil szolgáltatók szintén áremelésre készülnek, átlagosan mintegy 4,5%-os drágulással. Ez elsősorban a mobil és otthoni előfizetések, valamint a mobil internet havidíjait érintheti. A szolgáltatók az inflációval és a működési költségek növekedésével indokolják az emeléseket. Módosul a H5-ös hév menetrendje ezen a hétvégén, valamint jövő hét hétfőtől csütörtökig az esti órákban. A szerelvények ilyenkor csak a Batthyány tér és Békásmegyer között közlekednek. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Érdemes hosszabb menetidőre és átszállásra is készülni az érintett időszakban. Szokatlan módon bukott le egy magyar betörő Ausztriában. A 22 éves férfi egy bécsi szupermarketben aludt el rablás közben. A rendőrség szerint a fiatalember feltörte az üzlet ajtaját, majd nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott el ott bent. Végül annyira lerészegedett, hogy elaludt az üzletben, ahol másnap reggel az egyik dolgozó talált rá és értesítette a rendőröket. A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi néhány nappal korábban már egyszer betört ugyanabba a boltba. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, hogy mekkora kárt okozott az üzletnek. Felhős esős időre készülhetünk, a Dunántúlon továbbra is nagy részt borult marad az ég, és tartós esőzésre számíthatunk arra felé. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható, legkisebb eséllyel a nyugati és a keleti határvidékeken. Az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül megerősödik. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően inkább csak a Tiszántúlon mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Feri bácsi és Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend.
1: Ezek pedig megérkezett vendégünk, Törőcsik Zsófi. Hello Zsófi, jó reggel.
2: Ciao.
1: A magyar szabad tüdős búvársport, hát hogy is mondjam, csak legeredményesség képviselője, mondhatjuk ezt így ebben a formában, most az vagy?
2: Talán igen.
1: Talán igen. Megtiszteltetésért bennünket, hogy miattunk jöttél haza most Riakából, vagy az interjú miatt. Mit csinálsz kint? Ott éppen történik valami?
2: Hát odaértünk haza ugye Fülöp-szigeteki edzőtáborból, és ott majd folytatom a felkészülést. Egy kicsit ilyen, kicsit itthon, kicsit ott.
1: Fülöp-szigeteken merre volt az edzőtábor? Melyik szigeten?
2: Mabini.
1: Aha.
2: Batangas.
3: Azért az... Mi a víz arra felé?
2: Eléggé.
1: Neked a dorogító, a dorogító, az nem az más. Ott már nem lehet. De most várjál csak, hogy tisztázzuk a sportot, ez mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye ez nem az, vagy az is volt neked, ugye, amikor medencében leföl, de ez igazából itt lefelé mész, ugye?
2: Igen,
1: tehát egy kötél segítségével, lassú zen mozgásban, egy csipesszel az orrotokon mentek lefelé, való fordultok, jöttök föl. Mondom ezt a laikusokat.
2: Egész pontosan.
3: Jó, de várjál, ugye ebből van olyan, amikor lehúznak egy ilyen gépezettel, van olyan, amikor uszonyjal csinálod, van olyan, amikor fölfelé már csak nem tudom, mit csinálsz, de ebből több van.
2: Igen, igen, a gépezettel, amikor lehúznak, azt egy ilyen szánkónak hívják, az abszolút olyan sport, amit lehet csinálni, de nincs belőle verseny. Tehát, hogy az egy ilyen, nem tudom, Guinness rekord jellegű történet, amiben mi versenyzünk, annak négy fajtája van ennek a mélymerülésnek. Az egyik, amikor egyáltalán nincs rajtad úszony, és nem is érhetsz hozzá a kötélhez, tehát ha hozzáérsz a kötélhez, vagyis húzod magad rajta, akkor kizárnak, vagyis úszni kell lefelé és fölfelé is végig. Utána van kétféle úszonyos, az egyik az egybe úszony, egy ilyen delfin úszonynak kell elképzelni, mind a két lábad egy úszonyban van benne. Van olyan, amikor a bifinnel mész, amikor mindegyik lábadon van, igen, és van az, amiben most a világcsúcsot sikerült felállítani, amikor pedig húzod magad végig lefelé és fölfelé
1: is a kötélen. De várjál neked, ez úgy jött, azt olvastam, ugye itt a kis castingban, hogy te valahol Máltán voltál néhány éve, és egyszer csak azt mondtad, hogy én ott a fenék, oda le kéne menni.
2: Igen.
1: És leértél a fenékre, ahol palackos búvárok néztek rá nagy szemekkel, hogy te mi az Isten csinálsz 16 méteren. Aki búvárkodik, azt tudja, hogy azért a szabad tüdővel lejárni, fölmenni, az nem egyszerű. Ez így indult neked?
2: Igen, ez így. Annyi, hogy a vízzel azért elég különleges kapcsolatom volt, mert régóta én triatlonoztam 10 évig előtte, kisebb nagyon megszakításokkal, és oda is úgy kerültem le, hogy én állandóan az úszodában akartam lenni, és még a felszínen nem tudtam úszni rendesen, de már a víz alatt a medence aljáról a kis fél fülbevalókat, meg nyakláncokat, nem tudom, miket már gyűjtögettem össze. És akkor 4 éve most már elmentünk Máltára a barátokkal nyaralni, és oda elvittek minket hát így snorkerezni, hogy a víz tetején úszkál, kaptunk egy pipát, meg egy szemüveget, és akkor mennyi aztán ott
3: a klavírnyelzel. Ez a klasszikus, az a belőle, ötöt ki kell menteni.
1: Igen.
2: Kaptam egy 41-es törött scuba palackos úszonyt, 37-es lábon van, tehát hogy így nagyjából minden passzolt, és volt egy hajóroncs ott lent. De hát akkor én nem tudtam, hogy az milyen mélyen van, csak egy teljesen más világ volt, hogy beletettem a fejem a vízbe, és így Jézus Mária, ott egy hajóroncs, még sose láttam ilyet élő vízben, és akkor így jött az ötlet, hogy hát ne kéne menni, meg hadd fogjam már meg azt a hajóroncsot, ha már itt vagyok, és
4: második... Rá? Ez nincs kifizetve! Csak a felszíne lett kavirnyálni!
1: Hova megy? Mit csinál? Zsánda úszonyunk!
2: Nem, igazából...
4: 20 euró lesz.
2: Képbe volt nagyon a vezetőnk, mert hogy jött velünk két búvár gyakorlatilag, akik nyilván nem volt rajtuk palaszk, de hogy ők úgy próbáltak minket így gájdolni így a víz tetején, hogyha elsodródunk vagy valami, akkor nem menjünk messzire. És akkor ők úgy nagyjából látták, hogy mi a tervem, mert hogy nyilván voltam olyannyira jó fej, hogy nem szóltam senkinek, hogy én nekem...
1: Csak elindultam
2: lefele. És akkor második, harmadikra sikerült, ott megtapogattam a hajót, és
1: milyen
2: ott
1: volt körülbelül?
2: 16 méter.
1: 16 méter mélyre. Aha, azért az így egy elsőre combi, ahol már palackosok voltak.
2: Igen, és ott kavírnyáztak a hajó körül, és emlékszem, az egyikkel így összenéztünk, és láttam az arcán, hogy így nem érti, hogy ez mit csinál itt.
4: Ez már az oxigén hiány lesz.
1: Hidrogén narkózisban van.
4: Sellő, te vagy a sellő.
1: És ott jöttél rá, vagy ott realizáltad, vagy ott realizáltak mások, hogy van valami extra képességed, ami másnak valószínűleg nincs.
2: Igen, ott visszamentem a felszínre, és akkor mondta a Gábor, a vezetőnk, hogy hát ez így nagyon jó, nagyon ügyes vagy, gratulálunk. Két dolog, az egyik, hogy ilyet még egyszer ne. A másik meg, hogy ez, hogyha hazamész, akkor ezzel kéne valamit csinálni, mert hogy ez így nem általános, hogy emberek így lemennek 16-17 méterre.
1: Hát csak a leút meg a fölút hosszú időben, ha ott még egy kicsit úszkálsz, aki lemerül pár méter mélyre úszolja, az tudja, hogy mire lemész, már jössz is föl. Tehát a 16-ot lemenni, ott úszkálni, följönni, az
3: hát az átlag az ember idő. Szerintem 3-5 méter között így, ha lemegy, és azonnal, jössz föl. Akkor arra már azt mondja, hogy hú, de ügyes
2: vagyok. Igen, és már fáj a füle, és igen.
1: És akkor itt jöttél rá, hogy van egy olyan képességed, ezzel el kell kezdeni foglalkozni. Igen. És akkor innentől kezdve elkezdtél merülgetni?
2: Igen, hát akkor ugye hazajöttem, és akkor elkezdtem így kutatni az interneten, hogy mi ez a freediving. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik egy ilyen sport, hogy freediving. És akkor googliztam egy kicsit, és szembe jött a Noxigén apnea klub Magyarországon, az egyetlen épkézláb ilyen apnea klub, és felvettem a kapcsolatot az edzővel, Sopronyi Andrással, akinek elküldtem egy-két videót erről a máltai utazásról, és hát ő utólag mondta nekem, hogy ott látta, hogy oké, akkor ezt a lányt így be kéne húzni ebbe az egyesületbe.
3: És ilyen, hogy magyarországi klub ilyen tényleg a dorogító? Vagy itt de mi a lehetőség?
4: Azt jelenti, hogy van egy apnoé klub is, mert nagyon szeretnék belépni.
1: Ez ami nagyon mély medence lehet, amit építettek.
2: A horkolós klub. Hát itthon ugye ennek az egész sportágnak van egy mélymerülős verziója, meg egy olyan, amikor a medencében úszunk. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy egy levegővel kibír mélyebbre menni, illetve kibír többet úszni a medencében, és hát nyilván itthon a medencés a...
1: Neked az oda-vissza az mennyi most? Az mi volt? Csak hogy értsük az adatokat, aztán majd elindulunk lefelé.
2: Hát
1: csak
2: ott monóval én tartom a világcsúcsot, 300 métert úsztam egy levegővel.
3: Ez az volt, amit csak férfi tudott eddig megcsinálni.
2: Igen.
1: Te várj, azért az értelmezők. Tehát 300 méter egy 50-es medencében
3: a
1: hatszor úszod le oda-vissza az 50-es medencét egy uszonnyal. Tehát igen. Ez a monóúszó, delfin mozgásban. Hatszor megcsinálod.
2: Igen.
4: De egy levegővel.
3: De még ez egy
1: levegő. Ez fajta rákészülés nélkül adottság, vagy azért erre azért neked is kicsit edzeni kellett?
2: Nem, hát ez nyilván ez.
1: Azért ebben van meló.
2: Igen, abban
4: ez. Hogy lehet megfojtani például?
1: Vízbe sem.
4: Hogy erre volna egy maffia csoport, és azt mondják, hogy addig nem jössz, nem utalod át. Lehet, hogy már addig nagyon acidizest ezt a kezdet, tudom, hogy lehet, hogy
1: ez. Ezzel akarnak fulladni. Inkább mágítja a fülét, valami legyen.
2: Nem kell megfojtani, mert megfojtom magam. Ez többször előfordult, hogy elájultam a víz alatt, mert hogy nem jöttem föl. Tehát éreztem, hogy baj lesz, de hogy egyszerűen annyira átírtam a saját programomat, hogy eldöntöttem, hogy nem fog feljönni. És hát nem jöttem föl, de szerencsére.
1: És hoznak.
2: Hát kipecáztak, igen.
1: Na várjad, hogy ez csak férfi úszta meg, de akkor te ebbe világcsúcsot vagy a nők között, de ezt nem is úszta meg nő. Tehát ez nincs olyan, akit meg kell.
2: Nem, a legjobb nő mögöttem 284 méterrel van.
1: Aha.
4: Egyszer egy delfin megúszta, és ennyi volt.
1: Igen, de belead. És akkor innen indul el az ember lefelé, vagy a kettő párhuzamosan zajlik? Tehát, hogy úszod a merencéket ide-oda, de közben azért edzel lefele is. Vagy ez egy tök más sztori?
2: Hát ez igazából tök más sztori, és nagyon-nagyon ritka az, hogy ebben a sportágban valaki mind a két fajta freedivingot aktívan űzi, és versenyszerűen űzi, és viszonylag jó eredményekkel van. Most nem magam
3: olyan
2: akarom
3: nincs, fényezni, hogy
2: de hogy...
1: Tehát, hogy mind a kettőben
2: ez
1: nem.
2: Nekem a 2025-ös évemben egy olyan mérföldkő volt, hogy ilyet még soha senki nem csinált, se férfi, se nő, hogy a medencés és a mélységi összetett világbajnokságot is megnyerte.
1: A mélység az pedig 100, mennyi? 105
2: most
1: méter.
2: A világcsúcs, a másik számban 108 méterre mentem uszonnyal.
1: Aha. Na, ennek mindjárt átveszük a stációit, az a süllyedés, emelkedés, mert ez egy külön világ. Tehát ez így csak így mondta, hogy 100 méter, az nekem lesétálni a kocsig is. Nagyon megterhelő. Nagyon mérges vagyok, olyan messzire parkolok.
3: Ha van hideg sör, a strandon, odáig el.
1: Hajlandó vagyok 100 méter sétálni, de nincs ott a motor vagy a kocsi, akkor semennyit. Azt nézték, hogy neked van-e valamilyen különlegesebb testi képességed, szaturációd, adottságod, oxigénfeldolgozásod, bármi, kopoltyúd, mint más embernek, vagy egyszerű genetika, hogy neked ez ennyire megy?
2: Nagyon sok minden illik össze. Igazából abból a szempontból semmi extra nincs bennem, hogy nincs ilyen nagyon extrém méretű tüdőm. Nyilván egy picit az átlagosnál nagyobb van, de tehát semmilyen nagyon extrém kihívó adatom nincs. Igen, egyszerűen csak van egy nagyon erős bázisom, amit a triatlon adott, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy megtanultam szenvedni, tehát hogy nem adom föl, és az első jelzéseknél, például amikor jönnek kontrakciók, amikor az agy leküld egy jelet a rekeszizomba, ami megmozdul önkéntelenül, és azzal is egy jelet próbál adni a tüdődnek, hogy mozdítsd már meg, te nem normális. Tehát, hogy ezeket valahogy olyan erővel felül tudom írni, hogy emellett van egy elég magas testtudatom, és egy csomó minden, fizikai edzettség is. Tehát, hogy ezek úgy állnak össze, hogy úgy néz ki, hogy az így.
3: De akkor ez javarészt agyban dől el, hogy mennyit bírok a
2: elég nagy százaléka, igen. Nyilván, hogyha hiába vagy jó agyban, és hiába tudod mentálisan nagyon jól kezelni a helyzetet, és mondjuk nem esel pánikba, és tudod helyén kezelni az összes helyzetet a víz alatt, hogyha fizikálisan gyenge vagy, akkor
3: nem fog rendelni.
4: Tehát, hogy az durva, azon gondolkodom, hogy akkor elájulsz a víz alatt, mert ha elájulsz, hogy akkor teljesen visszaállnak ezek a reflexek. Tehát, hogy akkor az lenne az agyadnak az első gondolat, hogy vegyél egy nagy levegőt. Tehát, hogy hoznak fel, hogy ne menjen el a tüdőd vízzel?
2: Képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy annyira csodálatos az emberi test, hogy van egy ilyenünk, hogy emlős reflex, ami a kisbabákban ugye nagyon
1: zárnak
2: meg is van, még igen.
1: Minden lezár.
2: És amikor elájulsz a víz alatt, akkor nyilván nem, tehát, hogy ez egy rövid ideig tart, de hogy elájulsz a víz alatt, és kifújod a levegőt, viszont nem szívod be. Tehát, hogy ez egy, a safety búvároknak egy nagyon erős jel is, tehát, hogy ez azonnali jelzés gyakorlatilag, hogy nem vagy jól, hogy azt látják, hogy elkezd lassulni a mozgásod, belassulsz, szinte megállsz, és elkezded kifújni a buborékokat, és ott már nincs kérdés, hogy ott azonnal megfognak, és fel.
3: Hány ilyen ájulásunk van, kisasszony?
2: Az igazit, vagy amit anyukám tud? Amit
3: anyukám tud, és
1: hivatalos megszorozik. Mutasd a kezeddel, mutasd a kezeddel a hivataloset.
4: Anyukám nulláról tud.
2: Hát kell kettőt csináltam, igazából hármat, de kettőt csináltam medencében, mind a kettőt világbajnokságon. Úgy látszik, hogy az ilyen jó hobbi, hogy csak edzésen, nem csak világbajnokságon.
4: Szeretem, ha néznek, miközben elájulok. akkor van értelme.
2: Egyet meg mélységben, de azt igazából az tavaly volt, és az már a felszínre jövetelően
1: elájultam el, az már nem számít. Igen. Ugye már is beszélünk, de akkor nézzük a lefele utat. Tehát a rákészülés és a lefele út. Mert ugye az külön sztori, hogy mi történik lefele, mi történik fölfele. Mondjuk a világrekord kísérlet. Tehát ugye azt látjuk, hogy van pár mély belélegzés, van egy légzés lassítás, és aztán egy ilyen zenbe kerülés, vagy egy meditáció. Én nem is tudom, mit látok a mozgásotokon, de ugye annyira harmonikus, annyira lassú, mintha én félig így aludnátok, vagy így meditálnátok közben. Nagyon érdekes ezt látni kívülről. Mi történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként, fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre? Hogy kell elképzelni?
2: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfúj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
1: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen, miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés, igen, folyamatos.
2: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
1: Tehát van egy ilyen pont.
2: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
1: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a szín? Változik a színskála? Vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz? Vagy egyszerűen annyiszor gyakorlod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
2: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó, hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Hát mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken. De a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon, vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. És annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
1: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 igen, méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
2: Igen, aha. Na most ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
3: De várj, ellent van egy plató, nem? Tehát ezt előre igen, meg kell mondanod, igen, hogy hány métert akarsz menni.
2: Igen, úgy, és annyira a kötelet.
1: Igen. Így van. Eléred, igen, az alját.
2: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
1: Ott van egy búvár, nem?
2: Nincs,
1: ott van, nincsen.
2: Nincs,
1: senki nincs,
2: senki
1: lent.
2: Nincs.
1: Nincs lent valaki, aki még 105 méteren, igen.
4: Mondta rá, hát
2: az ciki.
1: Én azt hittem azért a technika, nem van egy két palackos technikai azért 100 méteren.
2: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni, együtt mert neki dekózni, meg
1: neki,
2: kell állni.
1: Neki folyamatosan
2: dekompressziója
1: van.
2: Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
1: az, az nullán, nullán az kitágul, igen, egy picit a 105 méteren beszívott.
2: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha, hogy azzal az egy levegővel megyünk le és jövünk föl, az nyomódik össze, aha, és tágul ki.
1: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak, amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
2: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekesz izom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
1: rángásszerű görcsök?
2: Igen, itt a
1: nyomástól, vagy mitől, vagy az oxigénjei?
2: Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélődik ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
1: Aha.
2: És ennek a jele a kontrakció, amit te azt mondod neki, hogy jó van, majd.
3: Nyugi, majd.
1: Nagyon kemény.
2: Ne magyarázz, ne majd.
4: Itt értem, már jönnének, csak mondom neked, hogy én már rákottam a végére, hogy tényleg.
1: Melyik a nehezebb, az agyat helyre tenni a gondolatok szintjén, vagy a fizikai tünetet? Mert ugye mind a kettő lázad egy idő után, gondolom.
2: Az agy egy kicsit nehezebb
1: az
2: szerintem.
1: Az agy munka,
2: igen,
1: és a gondolat
2: tehát,
1: nehezebb.
2: Tehát, hogyha fizikailag képzett vagy megfelelően erre, akkor például el kell viselni a laktátot, ami egy idő után nyilván, mivel pláne, hogy mozogsz, ha elkezdesz mondjuk edzőterembe googolsz, és simán veszel levegőt, akkor is egy idő után annyira savasodik a combod, hogy beszarsz. Na most ugyanezt csinálni úgy, hogy nem veszel levegőt, tehát hogy az olyan intenzív fájdalom tud lenni, hogy...
1: Ez egy bőr alatti bizsergés, egy melegedés, egy forróság, tűszúrás, ez micsoda?
2: Nagyon brutál izomfájdalom.
1: Izomfájdalom.
2: Igen.
1: Mindezt 80-100 méteren, még folyamatosan mozogva lefelé.
2: Igen.
1: A mindenit. Ott már szinte sötét, nem? A 100 méter az már azért...
2: Hát itt most 100 méteren nagyon, ugye a Fülöp-szigeteknek ez a része, ez ráadásul nem is híres arról, hogy nagyon, nagyon jó a látótávolság, tehát itt mondjuk ilyen 90 méter környékén már viszonylag sötét volt, 100-105-ön meg gyakorlatilag kúk sötét volt. Engem, mikor először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
1: Miközben fogalmam jöttél fölfelé?
2: Nem, már a lefele.
1: De még rutinból csináltad, igen, a mozdulatot, igen, de már halucináltál.
2: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizöld kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
1: Azt a mindenségét nekik. Fú, nagyon kemény, mindjárt átbeszéljük a visszafelé vezető utat, mert az megint egy másik sztori. Ugye?
4: Igen, hagyjál már, mennyi idő, amíg leérsz a végére?
2: Hát a 105 méteres merülésem az azt hiszem 3 perc 40, 3.35.
1: Ne, jó,
2: nem, bocsánat, a lefele az olyan 1.40 környék, 1-2, inkább 2 perc.
1: Tudod képzelni? Dehogy tudom. Egy koktéllal ülök a parton, nagyon napozok, és ránézek a vízre néha a gyerekre, hogy kicsit kentbe váltad, kicsit, mert semmit. Tehát a 3.5 az összes, leföl, 3.5.
2: Hát jó esetben igen, de például csináltam 4.48-at is, ami nem volt kellemes, nem önszántamból, de...
3: Van olyan ág is, azt szerintem nem csinálod, amikor csak beleteszed a fejed a vízbe, és nem mozogsz. Igen. Abban mi a világrekord? Ilyen 10
1: hát perc. Abba 10.
2: A női az 9,5 perc a női.
1: A férfiak 10 fölött vannak. Igen. Ahol leteszi a fejét, nem mozdul, csak bent tartja a fejét. Igen.
4: Ezen még dolgozunk.
0: Nyugalom, emberek! Hallom!

0: a Rádió Egyen.
1: Országos központ alakult a vízhiány elleni védekezés koordinálására. Május végéig érdemes elkölteni a régi szépkártyás összegeket. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely a vízhiány elleni feladatokat hangolja össze országos szinten. Az új szervezet célja, hogy egységes irányítással segítsék a vízhiány kezelését és a szükséges intézkedések gyorsabb megszervezését. A koordinációs központ a jövőben a vízgazdálkodási feladatok összehangolásában és a megelőzésben is fontos szerepet kap majd. Változnak a szépkártyák felhasználására vonatkozó szabályok, miután megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. Ismét a korábbi rendszer lép életbe, vagyis május 31-éig kell elkölteni a két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Ez most azokat a juttatásokat érinti, amelyeket a munkáltatók 2024. december 31-éig utaltak a kártyákra. A határidő után a fel nem használt pénzre havonta legfeljebb 3%-os díjat számíthatnak fel. A szabályozás célja, hogy ösztönözze a szépkártyás keretek aktív felhasználását. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Edman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potenciál növelők mellett immár a fogyást és zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, üzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Magyarokból álló bűnbandát számoltak fel az osztrák hatóságok. Parfümök és kozmetikai termékek lopására szakosodtak. A gyanú szerint a csoport bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogatott, és tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követett el. A nyomozók szerint a banda mintegy 14 millió forintnak megfelelő kárt okozott. Az ügyben összesen 13 gyanúsított szerepel, köztük egy szlovák állampolgár is. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható ma kiadós eső, zápor. A Dunántúlon egyre több felé megélénkül, megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. A hőmérséklet napközben a térségben 12 és 24 fok között alakul, nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Folytatjuk tovább a beszélgetést Törőcsik Zsófiával, a Magyar Szabadidős Búvársor Sport, hát mondhatni legismertebb és legeredményesebb tagja a szerénység nélkül.
1: Magyar, most már a világ legismertebb búvárcsaja.
0: A világ legismertebb.
2: Kimondom életem először, hogy a világ örökös világranglista első helyén vagyok a világon.
0: Wow, ugye 105 méteres csúcs lefelé, 3,5 perc, majdnem 4 perc az a lefelé és a fölfelé út, és hogy ott tartottunk, hogy lent mi történik, megvan a fordulópont, a fizikai tünetek megvannak, az agyi tünetek ugye működnek, rekeszizom görcsöl, elindulsz visszafelé. Az már
3: egy kérdés, bocsánat, igen? Mit hallasz itt? Tehát, hogy most már látjuk, hogy mit nem látsz, de hogy, vagy halljuk, hogy mit nem látsz, de hogy milyen érzék ilyenkor a füledben, hogy így feszít, hogy a szívdobagásodat hallod, vagy...
2: Nem, egyébként ez jó kérdés, ezzel még nem gondolkoztam sosem. Hát nem tudom, én biztos a felét hallom mindennek, mint amit másunk, mert a jobb fülemre süket vagyok amúgy, de igazából semmi extrát nem hallasz, mint amikor beleteszed a fejed a tengerbe. Tehát ezt az alaptenger zúgást hallod, viszont annyira befelé fókuszálsz, hogy nem fogod föl gyakorlatilag, hogy mi
1: ahogy van hallucinációd, ahogy elmesélted az előbb, hogy volt úgy hangokat is, hogy gyere föl!
2: Olyan például szokott lenni, hogy teljesen random zene megjelenik a fejemben. Tehát zene, bármilyen zenének valamelyik dallama részlete, és akkor volt olyan, hogy fölfelé úton például is kezdtem gondolkozni azon, hogy ez most honnan jött. Hogy mostanában nem hallottam.
3: Random el szoktuk tárolni, és akkor felszabadult egy fájl.
2: Igen, valószínűleg igen.
0: Nagyon szép maga a mozdulatsor, de hogy közben meg ebben borzasztó fegyelem van. Tehát itt a pulzuskontrolltól kezdve a testtudatig, a gondolatok fegyelmezéségében minden benne van. Amikor nézem, én azon gondolkozom, hogy mennyire könnyednek tűnik, hogy milyen begyakorolt a mozdulatsor, hogy milyen nyugodt, hogy milyen lassú. De közben belül azért valószínűleg azért ez egy nagy harc, de kívülről, amit látsz, amikor ők merülnek, az valami egészen ilyen zenszerű tényleg. Nagyon könnyed, nagyon kecs, és fordul visszafele, ugyanaz a mozdulatsor, és ilyen nagyon-nagyon szépen, nagyon könnyedén. Melyik a nehezebb, a visszafele jövő út?
2: Mentálisan a visszafele egy picit könnyebb, már szerintem. Igen, mert akkor már tehát akkor már megcsináltad a célmelységet, remélhetőleg a cetli az valahol valamelyik tépőzáron ott van rajtad, amit majd be kell mutatni a bírónak a felszínen, és a visszafele út, akkor már tudsz arra gondolni, hogy most már csak ennyi van.
0: Azt tehát, érzed 80-on, hogy meg lesz, vagy érzed, hogy elrontottad?
2: Általában igen. Igen. Aztán nyilván ez be tud ütni, hogy 20 méteren elájulsz, tehát hogy azért ez nyilván sosem szabad semmit biztosra venni, de úgy, én azt gondolom, hogy nagyjából azért tisztában vagy önmagaddal, hogy ilyen állapotban
0: az vagy. Ájulásnál van egy pont, mint az altatásnál, hogy érzed, hogy most kicsekkolsz? Vagy úgy ájulsz, hogy nem emlékeztem, hogy elájultam?
2: Mind a kettő van, igen. Van olyan is, amikor kicsekkolsz, vagy egyébként pont így szoktunk mondani is, hogy elkezded érezni, hogy veszted a kontrollt.
0: Tehát esik szét a mozdulatsor?
2: Igen, és mint amikor nagyon hirtelen nagyon berúgsz, mesélték, szétese. Hogy milyen, aha. Igen, és hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod kontrollálni a mozdulatot, és ez kívülről is annyira idézőjelben gyönyörűen látszik, hogy mikor van az a pont, amikor az ember elkezd kiesni.
0: De ott már vannak, tehát 50-en, vagy 40-en, vagy 30-tól már vannak
2: 40-en,
0: is.
2: 40-en, igen, az összes hivatalos versenyen 40 méteren találkozol az első safety búvárral.
1: Aki szintén szabad tűzös.
2: Igen, így van. Nem, igen, mindenki.
0: Szabad, tudják, hogy jössz föl, és akkor ő elindul lefelé, és megvár.
2: Nagyjából tudják, hogy mikor, hány, ugye szonárral folyamatosan követnek, nagy világversenyeken kamera is megy le melletted, és tudják, hogy hol jársz körülbelül, és tudják azt is, hogy fentről az első safety búvárnak mikor kell elindulni, hogy ti pont 40
0: aha, és ott, ha bár van, onnan már ő fölhoz.
2: Onnan már ő fölhoz. Aztán 30 méteren jön még egy, 20 méteren még egy, és a végén már hárman kísérnek föl az utolsó.
0: Milyen, az egyébként nagyon szép, mikor nem nyúlnak hozzá, te már tudod, hogy meg vagy, jössz föl, csak így kísérnek fölfelé, mert ott van még ugye egy mozdulatsor, amit meg kell csinálni. Jelenni, csipet levenni, az nagyon szép, és a vadászgépek tudod, így mennek veled föl, az brutál jól néz ki.
3: És milyen érzés az első levegővétel?
2: Hát, ha emlékszel rá, akkor jó, igen. Akkor marha jó. Hát ott nagyon-nagyon arra kell koncentrálni az első 10-15 másodperc. Ugye 15 másodperced van arra, miután az orrod szállt kiért a vízfelszínre, 15 másodperced van, hogy bemutasd azt a protokollt, ami áll egy kézmozdulat.
0: Csipesz, jel, és mondani kell, hogy jól vagy. Igen, és ezt milyen sorrendben, nem?
2: Van, ha mondjuk összekevered a kettőt, és mondjuk először veszed le a csipeszt, utána azt mondod, hogy I'm okay, és utólag mutatod a jelet, bukta.
0: Ennek van egy sorrendje, hogy hogy mi a csipesz, mi amúgy, hogy mondod,
2: tehát
0: így van.
2: Tehát először felbukkansz, nyilván veszel egy pár levegőt, hogy képbe kerülj, mutatod az okéjelet a kezeddel, lehúzod a csipeszt, és azt mondod, hogy I'm okay.
0: És ha ezt, igen, láttam, hogy csak elrontja.
1: Összekeverted, akkor kész a 105.
2: És össze is kevertem most, most, hogy belegondolok, nem, először veszed le a csipeszt, utána az okéjjel, és utána mondod, hogy ám oké.
0: Én láttam egy videót, hogy elrontja a csaj, és kiabálják neki, hogy csipesz, csipesz, csipesz, jel, jel, jel, mond, mond, mond, és a csaj meg van zavarodva, a finisher elrontja, és neki sem tudja elfogni, piros kártya, vagy igen, nem tudom, piros Isten lapot kap, és rosszul, rossz volt a sorrend, és a csaj összetörve, hogy mondja, nem visz, hogy százszor begyakorolt mozdulat.
1: Volt, érted?
0: Igen, és megúszod. De ott már valószínűleg nem ront az azért világcsúcson,
2: nem? Hát simán ronthatsz, mert egyébként tudsz olyan hipoxiás állapotba kerülni, hogy ezzel is ez az a, egyébként hülyeségnek tűnik, amúgy meg sokszor egyébként hülyeség is ez a szabály, de hogy ez az a célja, hogy a bíró 100%-osan meggyőződjön arról, hogy te képben vagy, és te tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy mikor milyen sorrendben mit kell
3: csinálni. Akarat ellenére búvárkodjon 105 métert.
0: Igen, igen. Igen. Ez most egy köze megdönthető, amit te megdöntöttél, vagy beállítottál, vagy most ezzel biztonságban, hogy nincs a környéken senki, aki ezt mondjuk megúszná csajként 105 méter lefele?
2: Hát most per pillanat nem
0: nagyon
2: látom,
0: van a horizonton.
2: De hogy ezt én viszonylag hamar, hát nem viszonylag hamar, mert azért még van egy-két szám, amiben szeretnék most előrébb haladni, de hogy azért ezt szeretném letolni még.
0: És ezt utána... te döntöd el, hogy bocsánat, hogy mikor, hol? Tehát azt mondta, hogy holnap 108 Fülöp-sziget, akkor berakják neked a kötelet, 108 és mehetsz?
2: Hát egy olyan rendezésű verseny kell hozzá, ami világbajnoki státuszú. Aha, vagy világranglista, nem világranglista, világcsúcs státuszú verseny, tehát ennek megvannak a szabályai, hogy mi kell ahhoz, hogy egy
0: hivatalos
2: legyen egy ilyen merülés.
0: És mi a méter a 105 után, mi a kövi?
2: Hát meglátjuk, mert a 106, 107, de hogy...
0: Jó, itt már 107. méterenkénti haladás van nagyjából?
2: Hát te döntöd el, csinálhatok akár egyből 110-et is, hogyha azt érzem, hogy én arra most azonnal képes lennék, de hát meglátjuk.
3: Az első kérdésem, hogy amikor már lejeleltél, minden megvan, hogy egy cigire azért gondolom rágyújtottam. Hogy...
0: Egy óriási havarba szívan azért. Kupai szívor belett. Az...
3: Már megnyújtják neked, mire kívül vagy.
2: A cigit és a vízkit a kezembe adják.
0: Igen, egy jó prosszakó mindig lecsúszik.
3: Csak az izgalomra, ijegységre, hogy ilyenkor utána mi a rehabilitáció, hogy vagy ki, ugyanúgy, tehát mint ami sem történt volna, vagy megviseli a testedet, vagy ilyenkor felszabadul valami iszonyatos örömhormon, mi történik benned?
2: Hát leginkább mentálisan megterhelő, ez a neurológiai rendszernek, az idegrendszernek a legmegterhelőbb. Nyilván ehhez kell az, hogy fizikailag jól legyél, tehát hogyha fizikailag gyenge vagy nem vagy olyan csúcsponton éppen, akkor az is tovább tart, hogy kipihent, de hogy 2-3 napot szoktak mondani minimum egy mélyen merülés után, amíg az idegrendszered is túl feldolgozza azt, hogy most ez
0: hogy
2: mi történt, hogy nem vettem.
0: Ez egy jó nagy sok a szervezetnek,
2: igen,
0: meg az idegrendszernek.
1: Jó az edzőtábor, hétfőn merülsz egyet, a következő csütörtökön.
0: A pasik milyen mélyen vannak? Náluk mi a rekord? Mennyi
2: hát,
0: választ
2: el? Náluk ugyanebben a számban, amiben én most a 105-öt csináltam, 137 méter a világrekord, ezt pont most csinálta a Petár egyébként a Fülöp-sziget ugyanezen a versenyen.
0: És az utánad jövő csaj mennyivel van mögötted nagyjából?
2: 104, ő most 100. Azért választottam a 105-öt.
0: Az belátható.
3: Segedben vannak.
0: Azt hittem, hogy egy 89.
2: Hát ő most, ha jól tudom, ő most a monóra edz nagyon.
3: A mononukleózisra?
2: Igen.
0: Az mono, az
2: egybel úszony, a delfin úszonyos.
0: Lefele.
2: Igen. Úgyhogy egyébként ő is tartja benne a világcsúcsot 123 méterrel, azt hiszem. Úgyhogy...
1: És akkor nyilván ezt akarod megdönteni, amikor
2: hát,
1: mondtad, hogy...
2: Hát majd nem, most egyelőre azzal kell küzdenem, hogy ezt a nitrogén narkózist, ezt megszokjam.
3: És erre hogy lehet gyakorolni? Van úgy, hogy otthon nitrogén narkózol, hogy egy kicsit
2: hát például, legyen, vagy... például csináltunk olyan edzést, mikor kiderült, hogy ez engem így meg tud ütni, akkor csináltunk utána egy olyan edzést, hogy lementem 90 méterre, és 90 méteren 1 perc, 4 másodpercet ott lógtam, mondanám a levegőbe, de hogy a kötél végén, úgyhogy nem csináltam semmit, úgyhogy egy picit azért 90 méteren már 10 bár nyomás van, és ott is már elég csúnyán meg tud ütni ez a nitrogén narkózis.
0: Na de az mi garantálja, hogy nincs ott veled senki, hogy te nem indulsz el felszabadulva lefelé, mert annyira betépsz a nitrogén narkózist, hogy effektív az az és még megyek lejjebb. Hát ugye vannak ilyen búvárok is, akik 40-en megkapják, leoldják a cuccot, és elindul lefelé, mert megbolondul az agya. Tehát, hogy...
2: Hát az igen, mondjuk, ha leoldod, az gáz, de hogy hozzá vagyunk kötve nyilván egy karabinerrel a kötélhez, úgyhogy nem tudsz csak ugye elúszkálni, hanem egy 1 méter 20 centis drót vagy kötéllel, igen, oda vagy kötve.
0: De ha... felhúzni nem tudnak. Tehát,
2: de fel tudnak húzni, úgy van kialakítva a rendszer, hogy van egy ellensúly a kötélnek a másik végén, és hogyha valami gáz van, és látják a szonáron vagy a kamerán, hogy nem mozdulsz, nyilván kivéve azt ezt az utolsó edzést, amit mondtam most, hogy meg volt beszélve, percet. Hogy aha. Egy percet ott lógok, akkor azt a súlyt belökik a víz másik oldalán, és, illetve tudnak még húzni is rajta kézzel, és akkor felhúznak ennél a kötélnél.
0: Aha. Tehát lemész azért, hogy szokd a nitrogén narkózis állapot. Tehát hozzászoktasd az agyadat meg a szervezetedet ahhoz, hogy ez milyen betépve lenni a nitrogéntől.
2: Igen. Igen. Aha.
1: Jó egyébként?
2: Úgy belülről azt érzed, hogy jó, aztán kívülről látod magad a felvételen, és azt mondod, hogy atya úristen. Tehát én például jöttem fölfelé, legalábbis azt hittem, meggyőződésem volt, hogy jövök fölfelé, és egy helyben uszonyoztam. És le kellett jönni a safety búvárnak, értem, mert látta, hogy
0: ott kabírnyán szólva mindent. Nem nagyon haladsz. Te meg azt hitted, hogy baromira nyomod fölfele.
2: Én meggyőződésem volt, hogy hasítok fölfele.
3: És te miért nem jelentkeztél az űrprogramba amúgy? Mert hogy ezzel a fizikummal, meg ezekkel az adottságokkal...
1: Nem fölfele akar menni le.
3: Igen, de neked ilyen mindent ki kell próbálnod, amit szerintem, mert ez egy nagyon különleges adottság. Azért ez kevés embernek adatik meg. Hogy van még benne ilyen extrém terved?
2: Hát biztos, egy csomó hülyeséget kipróbáltam, mert biztos nyitott lennék más hülyeségekre is, de egyelőre kevés a víz a világűrben, úgyhogy még annyira nem
3: dolgozunk
2: fogok
3: rajta.
2: Meg
3: dolgozunk.
0: Egészen elképesztő. Szponzorok, közvetítés, pénz az van benne ebben a sportágban?
2: Hát egyébként lenne, mert külföldön van is itt. Aha. Itthon szponzor az nagyon nagy igény volna rá, hogy szoktuk mondani, de hogy főleg így, hogy elvesztettem a munkahelyem is.
0: Emiatt? Hogy
3: nem tudta felvenni a telefont.
0: Valahogy ez a fizikai dolog, ez nem jött, és onnan tudtam bejárni a munkahelyet.
3: Homofizó volt, és olyan 100 méteren ők.
0: Kényesen érintett őket, hogy 3 hetet a Fülöp-szigeteki edzőtáborban vagy.
1: De egy világbajnokot, hát azért eló.
2: Hát most, ha én abszolút azt a részét megértem, hogy így is nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az elmúlt egy évben úgy edzettem, hogy elengedtek egyszer Európa ide-oda. Tehát, hogy én meg tudom érteni, nyilván az ő szempontjukból én egy haszontalan valaki vagyok, mert nagyon büszkék rám, meg szerettek, de hogy egyébként...
3: Mivel
2: meg...
3: foglalkoztál?
2: Én SAP tanácsadó voltam.
3: Az SAP-t rúgtak ki?
2: Hát SAP termékeket okay. Forgalmaztunk, de nem az SAP cég.
3: Ott volt az a nagy buli, most meg kivágjuk azon nagy buli tavajával, az törpékre, a hátuljára szívták a kakai. Az még oké volt, de ez azért ezt itt meghúzzuk alatt.
0: Ami érdekelne még, és amiről nem beszéltünk, a pánikról mesélj már egy kicsit, és a pánik leküzdéséről. Ez egy izgalmas dolog azért a 80-100 méterem.
1: Nyelési nehézségekkel küzdködve.
0: Mióta tudom a GGMC-t, és már megnyugodtam.
2: Igen, ezt
0: már megfelelőleg. Hogy az hogy történik agyban? Mert ugye itt a fizikai tünetekről beszéltünk, a rekeszizmokról beszéltünk, a gondolatokról igen, de amikor elindul, vagy ne adj Isten beüt, volt már neked ilyen helyzet? És ezt megtanulni, legyőzni, kontrollálni, kézben tartani magát a pánikot, vagy a halálfélelmet, ami bármikor megjelenhet, nem?
2: Igen, ez egy olyan dolog, amiről sose tudod, hogy ha felbukkan egyáltalán, akkor mikor, milyen helyzetben fog felbukkanni. Nekem még soha nem éreztem azt, hogy olyan pánikba kerültem volna, hogy ne tudtam volna úrrá lenni rajta. Nyilván egyfajta pániknak hívhatjuk azt is, amikor elindulsz lefelé, és mondjuk érzed, hogy nem szólal meg az órád. És felfogod, hogy most úgy kell lemenned 105 méterre, hogy egyébként semmiféle ringod nincs róla, hogy éppen hol vagy. Tehát, hogy ez is lehet egy ilyen mikro pánikszerű valami, hívhatjuk így, de hogy azonnal a listán a következő pontra át kell ugrani, és azonnal azzal kell elkezdeni foglalkozni, hogy akkor mit csinálok. Hát, hogy nem, nincs az porondon, hogy...
0: Megjelenhet, de hogy egy borzasztó mentális munkával ez egyfajta karbantartás annak, hogy nem hagyod uralkodni, sem fizikailag, igen. Sem lelkileg, sem gondolatban.
2: Aha. Nincs olyan opció.
0: Iszonyat koncentráltság az érez közben, nem?
2: Igen. Hát valószínűleg emiatt is az idegrendszer nagyon elfárad egy ilyen merülés után.
3: Ezt honnan érzed, hogy elfáradt az idegrendszered? Vagy vannak ilyen fizikai tünetei?
2: Hát fizikailag is nyilván valamennyire fáradt, de ilyen kifacsart zokni vagy utána egy kicsit. Tehát, hogy nincs kedved beszélgetni, nincs kedved, tehát, hogy egy picit olyan ilyen átvisz.
0: Túlélőbe kapcsolsz kicsit.
1: Igen. Te adás után, hogy megjel a kanapén.
0: Ahogy megjössz reggel 6 órakor, nincs kedved beszélgetni, senkire szóljon hozzám.
3: Ez van. De letolsz egy jó fellépést, ugyanezt leülök, és akkor tudod, hogy nem
0: sebezhető vagy, senki ne szóljon hozzá, mindenet pihent, mert az idegrendszeret túlterhelődött,
3: igen.
0: Borzasztó.
3: Plusz, hogy hát nekem Balázsra együtt dolgozom, ami 108 méternek felel meg, ha engem kérdezem. Igen, minden nap. Így van.
0: Igen, hát azért ez egészen elképesztő, de akkor ez tényleg maga a testkontroll, meg maga az elmekontroll, ez a sport, ez erről szól, ez, nem?
2: Igen.
0: Amellett, hogy nyilván tüdőkapacitás és fizikai határok közben azért ez egy elképesztő nagy meditáció is.
2: Hát az, hogy nem engedsz meg magadnak dolgokat, tehát, hogy amit a tested meg az elméd követel tőled, és azt tudod mondani, hogy nem jövök föl.
3: Hát ez nekem nem megy, mert a legkisebb dolgokra se tudok nevet mondani.
0: Sajnálom,
3: borzasztó döntés lenne.
0: Nagyon izgi. Mi most a következő edzőtábor, és utána akkor lejjebb tolod, vagy mi most mi a következő lépcsőfok?
2: Hát attól függetlenül, hogy idén most azt beszéltünk meg, hogy idén inkább a mélységre koncentrálok, de hogy egyébként június első hetében itt Budapesten rendezik a medencés világbajnokságot a Duna Arénában. Megnézem, hogy mi a helyzet.
3: Megy bántani a többieket szerintem.
0: Ezt a saját magad megdöntése a cél akkor valójában.
2: Igen.
0: Aha.
2: Igen, most igazából Bifinnel tervezek valamit.
3: És nem akarsz így vállalkozni? Ilyen bányatavak felderítése, csak így szabad tüdővel tudod.
2: Hogy az igen, egyik volt kollégám mondta pont tavaly, hogy elmentek vitorlázni 7-8-en, és hogy beesett a nem tudom kinek a nagyon drága napszemüvege, és lemérték a szonárral a vitorláson, hogy 16 méter volt, és senki nem ment leérte, és ott kellett hagyni a napszemüveget. Úgyhogy lehet, hogy indítanom kéne ilyen vállalkozást, hogy összeszedem.
3: Mondom, kapnak is van egy drónja, még ott a Siófoki kikötőben, csak mondom, hogy...
0: Felhozott szabad tüdővel, balatoni keresén vagy bérhető. Ott üldögesz egy nap, vagy öregész.
1: Aranyaklánc.
0: Tudod, aranyaklánc. Jugorjon már földvára, beesett a gyereknek itt az aranyaklánc.
3: Ez óriási, lenne egy kis hajója, tudod, egy személyes.
0: Azért a Balatonban jó a látótávolság, tudod. Tehát a trancos bárőt megtalálni. Nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Egyrészt, hogy időt szántál ránk, meg hogy hazajöttél miattunk.
2: Hát köszönöm, hogy itt lehettem.
0: És nagyon drukkolunk, nagyon menő, amit csinálsz.
2: Köszönöm
0: nagyon
2: szépen.
0: Szépen köszönjük.
3: Megyek neked safety búvának 3 méterre.
2: Jó.
3: Jó, foglak várni. Jó, hogy a Fülöp-szigeteket nem vállalom.
1: Mi már láttuk úszni.
3: Én is abban születtem, tudod.
0: Zsófi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
2: Köszönjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: május belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jüsk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csap le rájuk most kedvezményesen! Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban! Szerezd be wifi-s

0: könnyek klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
6: Itt a május, jönnek a Joy Napok az XXX Lutzban!
7: Irányoz XXX Lutz!
6: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
8: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy GECO 7 Super Hybrid.
9: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
8: Irány az Osan! Spórolj okosan!
10: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szuper nyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
11: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
12: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élmény.
13: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt,

0: Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a rádió 1-en.
2: Üzemanyagkészletet szabadít fel a kormány, május végéig lehet jelentkezni a Virágos Magyarország versenyre. Enyhült az asszály az esőzések után. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Nem várható üzemanyaghiány a kisebb benzinkutakon sem, miután a kormány 575 millió liter üzemanyag felszabadításáról döntött a stratégiai készletekből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tájékoztatása szerint a mennyiségből 150 millió liter benzin, a fennmaradó rész pedig dízel üzemanyag. A készletet országosan osztják szét a töltőállomások között, hogy biztosítsák a folyamatos ellátást. A számítások szerint a most kiadott készlet nagyjából 4 hétre lehet elegendő. Május végéig várják a települések jelentkezését a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy ösztönözze a városokat és a falvakat a közös zöldítésre, valamint az élhetőbb és fenntarthatóbb környezet kialakítására. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. Ma van a cöliákia világnapja, a liszt érzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek a középpontjában.
3: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a glutén tartalmú ételekkel.
2: Az elmúlt napok csapadékos időjárásának köszönhetően több térségben mérséklődött az asszály Magyarországon. A szakemberek szerint főként az ország déli és keleti részén töltődött fel a talaj felső, nagyjából 10 cm-es rétege. Ugyanakkor a mélyebb, 60 cm alatti talajrétegek továbbra is nagyon szárazak, különösen az Alföldön. A szakértők szerint a mostani eső javított a helyzeten, de a tartós vízhiány továbbra sem szűnt meg teljesen. Felhős esős időre készülhetünk, a Dunántúlon továbbra is nagy részt borult marad az ég, és tartós esőzésre számíthatunk arra felé. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható, legkisebb eséllyel a nyugati és a keleti határvidékeken. Az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül megerősödik. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően inkább csak a Tiszántúlon mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Bocsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend.
1: Hey, és itt vagyunk, azt a sikítást nézd meg.
2: Nem lesz fotó.
1: Mekkorára tudod nyitni a szádat? Neked kellett volna az evőverset csinálni, itt az első sorban.
2: Nekem?
1: A hölgynek ott melletted, aki a fotót kérte. Ott van akarás.
2: Hello?
3: Van.
1: Ott van akarás, azt látom. Te innen segít neki.
2: Mit akarsz? Nagy, azt mondta a Balázs, hogy van akarás.
3: Megvan már minden.
1: Egy fotó? De nézd.
2: Megvan már minden.
3: Egy forralatot hozzá valaki, hogy megyulladunk.
4: Csinálhatunk még egy képet, Balázs.
1: Tessék?
4: Csinálhatunk még egy képet.
1: Na ne csinálj.
4: Gyere.
2: Már csináltál vele?
4: Egyet, de a barátnőm nem.
1: Szegény. Ízik közöttünk a levegő, úgy érzem, hogy
3: azt a hotelben szükség lesz a biztonságiakra, mert
1: igen.
4: Itt dolgoznék még mindig Győrbe.
1: Már hol dolgozol? Kirúgtak?
4: Mosomagyaróvár.
1: Mosomagyaróváron. Hát mi is, az nem jó?
3: Óvár.
1: Az nem oké? Okay. Óvári vagy?
4: De, csak hát könnyebb lenne, nem?
1: Micsoda, ha itt dolgoznál Győrbe? Ja, hogy akkor este szabad lennél, arra gondolsz, hogy aha, picit rámerül felállzó, de oké, lehet ezt így csinálni.
2: Konkrét céljai
1: vannak. Most
2: minek
1: lopjuk az időt, nem? Tehát most érted? Hát most hova
3: egészen,
1: nincs idő, mert meghalunk nem sokára.
3: Én ezt a módszert felismerem, navos.
2: Nyomulós.
1: Igen,
2: ezt egyébként te tényleg be kéne vezetni, hogy bizonyos kor után már most mit? Kérdezd meg.
1: Ennyi.
2: Mi? Ugye? Az gyerünk.
1: Mit csinálsz este? Igen, te is.
2: Mehetünk, de nem.
1: Megyünk, ne húzzuk az időt. Meghalunk holnap, ma még legyünk egymásé, nem?
4: Tudod, motorozol, meg mindenki tudja.
1: Előbb-utóbb meghalsz, köszönöm a jó kívánságokat, de rendes vagy, motorozol, ki tudja.
3: Meg az a sok kreatív, ki tudja, mit csinál veled.
1: Még előbb-utóbb elütnek, hát még akkor előtte éljünk a mának. És mit dolgozol ott Óváron, mit csinálsz?
4: Pincér vagyok.
1: Azt a mindenit, igen?
2: Ott itt maradtál, nem jársz ki Ausztriába?
4: Nem.
2: Jó a lóvé azért?
4: Ja.
1: Gyerekek, hát azért, na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Na milyen napom van ma?
2: Hát
1: ki ünnepli ma a születésnapját, halljuk hangot? Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös gyűrű kis ünneplése.
2: Júj, de szép torta!
1: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. A 63. születésnapon.
2: Nagyon köszönöm, hogy egyeszed!
1: Boldog születésnapot, Feri!
2: Nagyon szép aranymotor van a tortámon. Milyen ízű?
1: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az a dal, amit nem lehet elénekelni.
2: Happy birthday!
1: Mikor jön? Fújj de, Feri, fújj de!
2: Nem lehet, hülye vagy!
1: Ja, ezt nem lehet elfújni. Na, a refrén, gyerekek!

0: mostantól kezdve
1: bácsinak szólítasz.
0: A bácsi megszólítás jár a Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
2: Harap bele, Feri.
0: Így van.
2: Kérjük az oldalába.
0: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek. De nem ér azt mondani, amit az előző hallgató mondott, ki kell találni mindig valami újat, jó?
2: És kerüljük a prostatával kapcsolatos témákat.
0: Kerüljük a prostatával, a végelgyengüléssel kapcsolatos dolgokat, a halállal kapcsolatos dolgokat, mert ugye hát már befordult a sarkon, így a 64. születésnapodon, Ferenc.
1: A következő 65.
0: 65. születésnap, így van. Úgyhogy itt a hölgy az első sorban, itt, aki az előbb beszélt, hogy egy jó kívánságot lehet Ferinek. Mit kívánnál? Hogy tiszta szívből, őszintén, nem ilyen, hogy boldog születésnap, meg jó egészséget, hagyjuk a közhelyeket. Egy dolgot kívánsz, mit kívánnál?
1: Mondd azt, amit Balázsnak mondanál. Na? Én megértem a szerelmet.
0: Hosszú szerelmes éjszakákat, átszeretkezett hajnalokat.
2: Erősebb fogzománcot.
0: Kevesebb szóvasfogat.
1: Nagyon már, jó, amit... jó inkontinencia nekem.
0: Mi egy jó kívánságot. Lehet mostantól kezdve mindenki mond egy
2: nem
0: jó kívánságot.
2: Nem gondolkoztam ezen.
0: Ez a kívánságot Ferinek.
1: Gondolkozni kell, drágám, az nagy baj.
3: Sok 100 000 kilométer, balesetmentes kilométer
0: kívánság. Hova, honnan jöttél az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet. Elhiszed ilyen kívánságot.
1: Várjál már, ő a polgi haverja.
0: Balesetmentes közlekedést kívánunk, itt a szárnak.
1: Na jó, te is kívánhat.
4: Ugyanezt akartam mondani.
1: Hagyjad már!
5: Máté vagyok, és igen. Michelin csillagot.
0: Michelin csillagot!
1: De drága vagy!
2: Figyelj!
0: Ettél már Feriné, hát attól nagyon messze van.
1: Nem is értem. Bizonyám, hát nem is
2: sokan kerül. Figyelj, arra, hogy már nem van, össze fog jönni.
0: De ez egy jó kívánság volt, kicsit gondolkoztál, kicsit jó. Kinek igen. valami kívánság?
2: De nem kell ilyen irracionális legyen, tehát ilyen plusz egy centit meg...
0: Gyere közelebb, itt egy szemüveges hölgy, barna szemekbe.
1: Nagyon jót fog mondani.
0: Jön a kívánság, figyelj, igen.
4: Dúshaja csokáig, a füled érjen bokáig.
0: Azt a mindenit, de hideg kitaláltad ezt. Dúshaja csokáig,
1: füled érjen bokáig.
0: Jó, várj, ott még a barna napszövegben lány, te még neked volt egy kívánságot? Hol van? Ott, gyere, egy kívánság. Igen, te kis túlvezérel, gyere
1: na,
0: ide.
1: Gyere.
0: Ott, picit.
1: Nézd, igen, a barátnője súgja, miért nem mondod te?
0: Már kaptál fotót, mindent kaptál.
6: Jó, én a Balázs kedvenc zöld turmixát kívánom neked.
0: A Balázs kedvenc zöld, amitől fostam egy hétig, ez
1: igen,
0: az?
1: Igen, szerintem tényleg? Igen.
0: Hát, haver, én ezt megcsinálom neked, attól rojtosra fosod a budit egy hétig a motorozás alatt, úgyhogy...
1: Na mondjad, de köszönjük szépen. Te mit kívánsz nekem?
0: Mi a kívánság?
7: Inged, de teszed a piszkolját.
0: Jaj, de
1: nagyon
0: kedves
1: vagy, hát igen. Ez az ünneplő, ezt minden évben egyszer veszem föl május 11-én.
0: A, milyen durva van az, hogy inkább ismerd el végre, hogy te vagy az apukám.
1: jó sikerül, gyerek, szívesen vállalom.
0: Mi a kívánság?
8: Sziasztok, ne legyen lyukas a gumi, se így, se úgy.
0: Gyerekek, komolyan mondom.
1: És rejtett üzenettel érted, meg van csinálva.
0: Mi
1: ez
0: van veletek? Mi van veletek, győriek? Azt kívántok, amit akartok, figyelj. És azt kívánjátok, hogy ne legyen lyukas a gumi egy 53 éves embernek. Hát nem is szexel már. Nincs veszélyben.
1: Honnan tudod te ezt? Beszéltem éjszaka álmomban?
0: Morogtál álmomban.
2: Lelkezés közben furcsa jött ki.
0: Na jól van, gyerekek, hírajátékunk jön közben akkor?
1: Akkor gyerünk.
0: Hírajátékunkhoz. Üljél nyugodtan, nem mozdul, intézem. Maradjál. Érez, dapozzál. Figyelj, intézzük.
2: Amúgy most pont az a 15 perc D-vitamin szedem össze, amire szüksége van a bőrömnek.
0: Azért, napozgassál, hogy intézzük.
2: Hány faktoros napvidőt kellett már felkennem, de semmi nincs rajtam, úgyhogy ez bukta.
0: Igen.
2: Elmondanám nektek, hogy Feri most kín van köztetek, tehát ez azt jelenti, hogy akkor lehet ölelkezni.
1: Így van, tehát, és
0: lesz. Kelj fel és járj. Ja, te gyerek vagy, nem tudsz. Jól van. Te még csecsemő vagy, nem tudsz járni. Jól
1: mi
0: van, oké.
1: Okay. Várt, mi ez, mondja?
5: Pálinka.
1: Körte pálinka. És ezt
0: Feri, én is ittam belőle.
1: Te fontad
0: hallod?
1: Be.
0: Vigyázz, mert nem látok azóta. Csak mondom, hogy mindenkit lemérgez a csávó.
1: Tudod, én évek óta nem ittam alkoholt.
5: Akkor jó.
0: Egyébként nagyon finom.
5: Ezt kívánom színapodra.
0: Feri, egyébként elmondom, hogy jó a pálinkája. Én ittam el egyet.
1: Én tulajdonképpen szoktam néha inni. Tényleg, de tényleg jó, mert pálinkából azért annyira mellé. Ki az, aki már ivott nagyon rosszat.
2: Feri, 56 éves vagy, ugye? Nincs mit veszítened.
0: Kocincsál már egyet, Feri, jó, tényleg ne legyél már. Én már leteszteltem, mondom, mert ittam egyet, tényleg rendben van.
1: Boldog.
0: Annyi, hogy a fél szememre nem látok azóta, de
1: teljesen. És te vagy
0: jó.
1: A Márk? Nagyon jó.
2: Amíg Feri megissza, elmesélem neked, Balázs.
0: Igen.
2: Fogod szeretni.
1: Isteni.
2: Tényleg jó egyébként. Új Facebook csoportot.
0: Igen. Nem,
1: tényleg jó pálinka.
2: A nyestel küzdők. Facebook csoportját találtam meg.
0: A nyestel küzdők Facebook csoportja?
2: A nyestel küzdők.
0: És az micsoda? Ott mi történik?
2: Ez egy egészen nagy Facebook csoport, ahol az emberek megosztják a problémájukat a beköltöző, rátörő nyestekkel. És kiderült, hogy a nyestek a kocsi tetején lévő rövid ilyen antennákat arra használják, hogy hát megpocsékolják őket.
0: Az antennákat?
2: Azt a picit.
0: Meg a szigetelés, megeszik az autódat alulról, megrágják. Igen, de azt
2: csinálják, hogy oda mennek este, a kamerák felvételei ott vannak ki a Facebook csoportban, de mennek is a kis fenekük, hozzá dörgölik. megpocsékolják, és utána meg elhagyják a helyet, de hogyha jó volt, akkor visszamennek utána minden este csak oda, hogy elvégezzék.
0: Hogy szeretkezzenek az antennával.
1: Egy antennát igen. Nem lehet megpocsékolni.
0: De várjál, de nem magas az inger küszöb azért. Figyelj,
2: és ezen felül van még hobbiuk is a nyesteknek. Tegnap előkerült egy nyest, aki egy szál kolbászt, most figyelj, egy szál kolbászt és egy szelet kenyeret bevitt a motorház tető alá, és begyűrközte a motor.
0: Persze, és cilinderben volt, és elszívott egy szivar. Hagyjál már, olyan csoportokat olvasol, olyan csoportokat olvasol.
2: Mutatom a képeket arról, hogy egy szálkolbászt vesznek ki, és konkrétan az, hogy talált valahol a nyest egy szálkolbászt, és bedugta a motorba.
0: Ugye, iszonyat károkat okoznak, megrágják a kocsit alulról, és azt szokták csinálni, hogy kiraktak egy üveget a motorház tetőre, vagy fölül a kocsinak a tetejére, mert az üveg, ahogy megcsillan, attól elvileg fél a nyest. Én fél évig pakoltam üveget a kocsimra, mert elolvastam egy ilyen csoportba, hogy rakjak. Tényleg ott a kolbász. Még tényleg ott a kolbász.
2: De ezt betette valaki. Egy full szál kolbász.
0: Begyűrte alulról, várj, alulról van. Tehát begyűrte alulról.
1: Na most a vizes üveg csillogására csak egy-egy ilyen kivezető kérdésem hagyd legyen. Igen. Éjszaka mitől csillog?
0: Ezt már nem gondoltam bele, csak kiraktam az üveget fél évig.
2: A holdfényt.
0: A holdfénytől. Mert azt mondta valaki, és figyelj, az egész ház, egy társas házban laktam, mindenki üveget pakolt a kocsiára, egy üveget leraktuk, egyébként egy sötét garázsban.
2: Mennyi volt az összintelligencia szintje a társas
0: hát, nem volt egy okos ház, ahol laktam. Tehát, és én voltam a legokosabb, várjál.
2: Először életében alkoholista volt, és fél az üvegek.
0: Igen, igen. Traumatikus élménye van a fél literes pálinkás üvegektől, ezért
2: nem
0: voltam.
2: Hogy a te cuccaidba beférkőzzön, amik hát ugye alapból szagosak.
0: Hát, mondja ő, akinek ugyanolyan robbant bomba van a kocsiában, és ha hátra nyúl, 4 napos sajtburgerrel még simán megvacsorázik. Ugyanúgy, ahogy én, 6 napos banánokat fogyasztok a közlekedési dugóban.
2: Nincs is kiest a kocsimban, ezt szeretném hozzátenni.
0: Igen,
2: na mindegy, szóval, hogy most nagyon oda fog erre figyelni, rá fogok feküdni erre a dolog. Ha van valakinek nyestes történet, az nyugodtan írja meg, mert utána fogok járni. Oknyomozás.
1: Mindent a nyestekről. Én leszek a
2: nyestek trütkója.
0: Benn van valaki ebben a csoportban? Ugye? Na, nézd meg, micsoda érdeklődés. Nézd meg.
2: Hát. Nyestellen csoport, az a neve. Mi van a bajszodon, Feri? Mi az? Csoki tortát tettél?
1: Még nem. Még nem. De vitettem nektek is a nagyon finom tortámból, nincs mit.
0: Nagyon rendes. Már ilyen pépes egy kicsit így a korodra való tekintettel látom, mert nem tart. Igen, éreztem, hogy már nem tartalmazott túl sok ilyen grillás a tetején, meg tudod, ilyen keményebb részeket. Csak igen, ilyen
2: van benne egy réteg bilagit.
0: Csak hogy vigyázzunk rád, hogy láttuk a különböző rétegeket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Már csak néhány nap maradt az adóbevallás leadására. Júliustól drágulhatnak a banki és telekommunikációs szolgáltatások. Betörés közben elaludt egy magyar férfi Ausztriában. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Már csak 4 napjuk maradt az adózóknak az eszélye a bevallás beadására, a határidő május 20-a. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el automatikusan a bevallási tervezetet. A legtöbb magánszemélynek csak ellenőriznie és véglegesítenie kell a dokumentumot. Az adóhatóság ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek ki kell egészíteniük és be is kell nyújtaniuk a bevallásukat. Júliustól ismét emelhetik áraikat a bankok és a telekommunikációs szolgáltatók. Június 30-án lejár ugyanis az az önkéntes vállalási időszak, amely alatt a cégek visszafogták vagy elhalasztották a díjemeléseket. A hazai pénzintézetek már jelezték, hogy több szolgáltatás díja is nőhet. A számlavezetés, az átutalások és a bankkártya használat költsége akár 4-8% között is emelkedhet. A mobil szolgáltatók szintén áremelésre készülnek, átlagosan mintegy 4,5%-os drágulással. Ez elsősorban a mobil és otthoni előfizetések, valamint a mobil internet havidíjait érintheti. A szolgáltatók az inflációval és a működési költségek növekedésével indokolják az emeléseket. Módosul a H5-ös hév menetrendje ezen a hétvégén, valamint jövő hét hétfőtől csütörtökig az esti órákban. A szerelvények ilyenkor csak a Batthyány tér és Békásmegyer között közlekednek. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Érdemes hosszabb menetidőre és átszállásra is készülni az érintett időszakban. Szokatlan módon bukott le egy magyar betörő Ausztriában. A 22 éves férfi egy bécsi szupermarketben aludt el rablás közben. A rendőrség szerint a fiatalember feltörte az üzlet ajtaját, majd nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott el ott bent. Végül annyira lerészegedett, hogy elaludt az üzletben, ahol másnap reggel az egyik dolgozó talált rá és értesítette a rendőröket. A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi néhány nappal korábban már egyszer betört ugyanabba a boltba. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, hogy mekkora kárt okozott az üzletnek. Felhős, esős időre készülhetünk. A Dunántúlon továbbra is nagy részt borult marad az ég, és tartós esőzésre számíthatunk arra felé. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható, legkisebb eséllyel a nyugati és a keleti határvidékeken. Az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül megerősödik. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően inkább csak a Tiszántúlon mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: drága soproniak, nagyon kitartóak vagytok. Komolyan mondom, tényleg nem hiszitek el. Figyelj, egy hónapot vagy egy fél évet ugrottunk az időjárásba. Tegnap szikrázó napsütés, jó idő, ma mínusz 10 fokkal van hidegebb, és brutál szél, de a soproniak kitartanak. Olyanok, mint az
1: egy pulóvet hoztam volna, már kínálnék köztetek, de...
0: De így... mondtam volna pár éve.
2: Ez gyerekek, ez miattunk van, hogy egyébként itt is jó idő volt tegnap? Aha.
0: Valaki megállapítottak.
2: Meg
0: vagyunk átkozva, de várjál, valami van Sopronnal, mert valaki tegnap, vagy egy hallgatónk, vagy talán Gábor, vagy nem is tudom, de megállapított, hogy bármikor jöttünk Sopronba az utóbbi évekbe, ott figyelj, ott mindig hideg volt. 3 éve voltunk itt utoljára, talán, ha jól számolunk.
2: Vagy szakadó lehet, eső?
0: Itt szakadó eső, olyan hideg, hogy megőrülsz, hát valamiért Sopronban mi nem tudunk jó időt
1: hozni. De volt fesztivál, és ezt tudja, azt mondják, hogy akkor mindig esik, amikor volt fesztivál.
0: Volt fesztivál, és mindig hideg van? Igen.
2: Ez igaz, ha így viselkedtek velünk, akkor nem jövünk többet.
0: Ha ezt tudjátok.
2: Ha ezt akarjátok.
0: Igen.
1: Ugye én már nagyon sok mindent tettem azért, ne gyertek, azt mindig jöttek.
0: Igen, mindig. Ezzel mindig. Mi van? Ez szeretjük a soproniakat, és ők is szeretnék minket. Egy nyakbalkasztóért képes vagyok bármire. Itt vagyok kék pulóverben. Itt vagyok kék pulóverben, azt írja.
2: Na, akkor nézzük a bármit.
0: Igen, ránézve.
2: Inkább hozok egy nyakbalkasztót.
0: Kicsit fel reménykedett, hogy csaj vagy, de itt meglátod, hogy férfi vagy, az ott is vagyok.
2: Inkább adjuk.
0: Itt a nyakbalkasztót.
1: Férfi vagy, és ne vegyél elhanyagolható.
0: Igen, adok kettőt.
1: Nem hívjuk fel a UFO szakértőket?
0: De, gyerekek, hát várjátok, itt komoly UFO szakértők vannak, ugyanis kiderült, hogy Dennis kelenföldi. A 11. kerületben lakik, közel
2: kelenföldi. Mondd,
1: és ő már látott UFO-t, össze tudja hasonlítani az UFO-kat egymással.
0: Igen, ugye beszámoltunk itt egy nagyon fontos hírről, miszerint Kelenföld lázban ég szombat óta, ugyanis földön kívülieket láttak az égbolton. Érted? Mennyire kész lettek ott Kelenföldön. Tehát ott láttuk, ahogy írtam, ott láttuk elég durvább dolgokat.
1: Mennyi ott a károsanyag kibocsátás?
0: Hát ott nagyon sok, meg a károsanyag fogyasztás is a kelenföldi pályaudvaron az aluljáróban. Ott nagyon durva dolgok történnek.
1: Elkezdett érdekelni Kelenföld.
0: Igen, Kelenföld nagyon jó hely. És Denis kiderült, hogy 11. kerületi. Na most kérdés, hogy otthon volt-e, bár szombat este, ugye?
1: Tudja, hogy otthon volt. Kisgyerekes apuka mit csinált volna?
2: Föllép.
0: Hát fellép. Hát
2: ő egy népszerű művész, nem tudom, hallottál-e róla.
1: Szombatonként ritkán lépünk fel ám amúgy. Inkább pénteken, meg hétköznap.
0: Válogathattok?
1: Hát nem azt mondta, hogy válogathatunk.
2: Nem, szombaton senki nem hívja őket.
0: Szombaton nem. Na, mindjárt megkérdezzük Denis, mert mi itt van velünk, ami UFO szakértő. Hello Denis, jó reggelt, vagy jó délutánt, vagy szép estét. Szia Denis, ciao.
3: Idegen civilizáció és űrlékutatás adott bázis.
0: Na, mi újság van?
3: Fia helyzet, gyerekek. Itt láttatok a szomszédban? Milyen objektumot? Hogy nézett ki? Hány órakor?
0: Mondom neked a pontos adatokat. Kelenföldön vasárnap délután láttak mozgó repülőtárgyakat a 11. kerületben, és Kelenföld fölött megerősítették olvasók, hogy valóban ott volt, nem tudják, hogy mi őrület van állítólag. Láttál-e valami szokatlant?
3: Ilyetem, hát én piacon voltam amúgy az, hogy nem volt, eddig nem volt friss az áru. Figyelj, nem, ezt nem láttam, de én egy éve, nem, másfél éve láttam én ezt, a mai napig senki nem hiszel nekem, nem semmit, de léteznek, vannak gyerekek.
1: Denis,
3: de teljesen azóta rajta vagyok.
1: De tudod, hogy ezek téged keresnek?
3: Hát lehet amúgy, lehet, van egy kitartozásom amúgy.
0: Igen, van egy komolyabb
1: tartozás. Ott pont, ahol laksz, ott tűntek fel, ez nem lehet véletlen.
0: Igen, de várj, mit láttál másfél éve? Az mi az a sztori pontos, amit Eszter elmondott?
3: Hát jöttünk haza Makóról, fellépés volt, teltház, vastasos, nem ez a lényeg. Jöttünk,
2: plusz az italok, ugye? Plusz az italok.
0: Dupla teltház, igen.
3: Ugyanígy csoki van állni, és van ám pár a feladó, de ezt, hogy nem bevom. És figyelj, lovász bögdös, hogy nézek ott fel, ahogy a kormányt fogom, előttünk a horizonton, 1 kilométer magasan, tényleg egy lebegő tárgy. Nem repülő volt, nem volt rajta megkülönböztető jelzés.
0: De nappal vagy éjszaka? Nappal vagy éjszaka volt.
3: Éjszaka, 2 óra. És az volt a durva, hogy mi mentünk a pályán, és ez a valami, ez állt. Meg sem mozdult, és figyelj, gyakorlatilag...
0: De tudod, hogy te mész kocsival, akkor a repülő objektum is úgy tűnik, mintha állna, ha mondjuk egymás felé közelítetek, az állónak tűnik. Tehát, hogy ez még azért nem feltétlenül...
3: Igen, de nem volt villogás, semmilyen jelzős nem volt. Ez egy különbséget tudok tenni.
1: Jó, milyen színű volt?
3: Hát ilyen kék fényben úszott az alja.
2: És a teteje?
3: Azt nem láttam, a tetejét azt nem láttam.
0: Fénysugár, fényalább, bármi, ami kijött belőle, semmi, csak lebegett a fejetek fölött?
3: Lebegett, igen, és most nyilván itt most mondják, hogy igen, kamu, de volt valami egy közel 50 éves fehér férfi.
1: Ez nem segít a helyzeteden.
2: Na most, ha ő a Lovász Laci volt, akkor az minden.
3: Igen.
0: Ő is látta?
3: Igen, ő látta, de mondjuk neki ki voltak az idegei a bocskor miatt.
0: Igen, ő tönkretette a Gábor már évek alatt a buzát. kiabáltál elég sokat, idegileg ő már mindenbe UFO-t látott. És akkor mi volt? Alámentetek, vagy szembe kerültetek egymással, vagy mi lett a sztorival?
3: Egyszer csak eltűnt. Egy kamion mögé így beálltunk, és eltűnt.
1: De lovász is, vagy csak az UFO?
3: Nem, csak az UFO, és utána mi nem szóltunk egymáshoz, szerintem egy óra.
2: Próbált a fővedi veletek a kapcsolatot?
3: Nem, de a lovász azt mondta, hogy ha leszállt volna, hogy biztos, hogy oda ment volna. Én meg mondtam neki, hogy biztos, hogy ott hagytalak volna úgy, ahogy
1: vagyok. Tudod, amúgy annyira tipikus lovász, nem, hogy oda mentem volna, mentél volna a francokat,
0: persze, mentél
1: volna. Sírt volna, ezért magzatpózza zokogott volna nagyon sűrésre. Hogy nyomjad neki,
0: Denis, menekülj!
1: Adjuk már!
0: És akkor ez neked azóta egy aktív földön kívüli tapasztalás, vagy egy valódi élmény, amit nem tudsz megmagyarázni, nem koszos volt a szélvédő, nem volt ott egy pöty, tehát ez neked akkor egy valódi találkozás?
3: Abszolút. Igen.
1: Tehát nem egy
3: Szent János
1: bogár volt.
3: Nem. És én azóta, figyelj, én pásztázom, nézegettem, azóta nem láttam ilyen hasonlót sem, de ez megerősítette, amit már amúgy is én kiskorom óta én, hogy azért nem vagyunk egyedül. Agy nem fogja föl, a szem látja, és így van, nem tudsz értelmet adni neki, hogy akkor tulajdonképpen most
1: figyelj,
3: az, amit látsz.
1: Ugyanezt érzem az előadásaidon.
0: Igen. Egyszer nem értjük, hogy miről beszélsz. Érted? Egy sok az agynak, csak ülünk és nézünk előre. Nem tudjuk felfogni.
1: Állok, és nem tudom felfogni.
0: Igen. És akkor ültetek ott a Lacival egy órát csöndbe? Utána?
3: Nagyjából igen. Amúgy se túl sokat beszélt.
0: Igen, amúgy se volt egy aktív társalgás a Lacival, igen. De akkor ez annyira, annyira megrázott benneteket, vagy miért?
3: Igen, nem is az, hogy megrázott, mert nem volt félelemérzet, hanem inkább igazából az, hogy itt tényleg látsz valamit, amit nem tudom magyarázatot. És nyilván, ha egyedül vagy ott, és egyedül éled át, akkor így még meg is magyarázod magadnak. De amikor ketten látjátok ugyanazt, na az tényleg úgy elgondolkodtató volt. Aha. Tehát, hogy inkább ilyen megszeppenés.
0: Ez nem Makó környéke volt? Makó?
3: De ez abszolút Makó
0: környéke. Azt mondják, hogy ott van egy világító víztorony, és hogy annak világít a teteje, hogy nem lehet, hogy ti a makói kéken...
3: Nem, Balázs, nem azért azt, nem, tehát, hogy na, ezt igen, ez többen...
2: De sötétben nem látod a víztornyot, csak a fényt a tetején.
3: Ez nem Makó közelébe volt, tehát eljöttünk. Azt írták amúgy, hogy vagy a makói víztorony, vagy pedig egy repülő mókus. Még ez volt.
2: Nem lehet, hogy a makói víztorony ment utánatok?
3: Nem.
2: Ez sem.
3: Nem.
1: Adtál mindenkinek autogramot, aki kért?
3: Nem nagyon kértek. Adtam volna. Ha lett volna rá igény.
0: Jó, de én érzem rajtad, hogy ez téged megváltoztatott ez az élmény, hogy ez egy ilyen szakrális találkozás, egy ilyen...
3: Nem mondanám, hogy megváltoztatott, inkább azért azt, hogy gyerekek, tényleg olyan nagy ez az univerzum, ez a világ, minden, itt bármi lehet. Hát most akkora nem ez az egész mindenség, hogy elképzelhetetlen, hogy csak mi legyünk. Tehát, hogy ez megerősítette bennem abszolút.
2: Ez igaz. Ezt el is tudjuk.
1: Nekem fogadni. Már az is ki van mindenem, hogy ennyien vagyunk. Tehát, hogy már
2: figyelj, van a kerületben mellett közvetlenül egyéb furcsaság is, vagy ezzel kifújtott
3: igen,
2: a zorrát?
3: Igen, megmondom, mi 2,5 milliós négyzetméter ár, az maga azt nem tudom hova tenni.
2: Igen, az senki.
0: Azt többen nem tudják hova tenni.
1: Ezért azt mentek megnézni.
3: Igen, és ha még erre jönnek az UFO-k, akkor ez még jobban felmegy, úgyhogy nem tudom, nem állunk túl jól így. Ez az egy furcsaság valami pont.
0: És a lovászban hogy zárult ez az élmény? Tehát neki is egy ilyen nagy találkozás volt? Vagy ő azt mondta, hogy á, Denis, hülyeség, ez biztos nem az volt? Vagy
3: nem, ő is teljesen, tehát abszolút ő is ugyanebben van a mai napig, amikor felidézzük.
0: Aha.
3: Nem tudjuk.
0: Ott jött rá, hogy föl akar mondani. Azt mondta, hogy ez egy olyan élmény volt, én fölmondok. Bemásra, bement a Gáborhoz, megvilágosodott, senkbe rúgta.
2: Gábor, én UFO-t láttam. Itt a
3: végén.
0: Még egy évet aláírok.
1: Azt mondják a hallgatók, hogy navosok voltak.
0: Igen. Nem lehet, az USB-kábel bedugva hajtátok, és az tükröződött a szélvédőn?
3: Nem, gyerekek, azért ennyire nem amatőrben, nem. Figyelj, ezt most bár lehet ezen nevet, mi láttunk akkor ott valamit, ebbe biztos vagyok.
0: Jó, hát ez figyelj, ez tök menő azért, ez nagyon.
1: Engem miért nem viszel soha ilyen utakra, Denis? Még sosem láttam veled semmit. Na, ez most akkor...
3: Na, majd elmegyünk, akkor elkocsikázgatunk, általátunk
2: valamit. Akkor megmutatjuk neked, valami mi az igazság.
1: Most már legyen már valami, csak a Lacival.
0: Jó vagy egyébként, minden oké?
3: Jó, minden jó, gyerekek, minden jó, mindent. Jó vagytok?
0: Minden király, abszolút Sopronban vagyunk, fúj a szél, úgyhogy...
1: Vagy nagyon meleg van, vagy nagyon ideges, még nem tudjuk eldönteni.
3: Kitelepedésen vagytok, na.
0: Kitelepedünk, így van. Játszunk, és szórakoztatjuk a soproniakat, és ezért hívtunk egy kicsit téged. Akkor vigyázzál magadra, nagyon csókoltatunk.
3: Gyerekek, áradjon!
0: Hülye vagy, már véget érted.
2: Már most hova kampányolsz?
0: Erről
2: már
3: lecsúsztál. Annyira benne vagyok, gyerekek, hát
0: ezzel kelek, ezzel fekszem. Reménykedsz egy 2 céges buliba, vagy mi van?
3: Nem, az amúgy is,
1: Te kaptál felkérés valami minisztériumba?
3: Egyelőre még nem, de majd az afrikai kiküldöttségben úgy van.
2: Intézzük.
1: Akarintigyűrű közeledik a lakásod felé.
3: Egy csádira vagyok.
0: Hát valami esélyegyelőségében azért nem lennél rossz.
1: Humorügyi minisztérium.
0: Humorügyi minisztérium és esélyegyelőségében ott valahol el tudnak.
3: Vagyok rá.
0: Igen, illetve.
3: Ami nettó 5 ér gyerekek, ha van ilyen szójatok.
0: Abszolút, igen. Hát mindenki rossz a szója.
2: Vagy ilyen számlás vagy?
3: Hát az attól függ. De lehetek amúgy.
2: A muszáj, akkor igen.
0: A körútú giroszosok szakszervezetének
3: elnökek. Jaj, ez a giroszos, ez 10 éve is szar volt, de mi jó, hogy mindig ezzel is.
1: Denis, el tudok
3: mondani. Mindig jó szórakozol rajta, Balázs.
0: Én imádom.
1: A semmi néz, mindig itt ülök, tehát nekem a legnehezebb. Ezt hallgatom.
0: Jól van, Denis, csókoltatunk, vigyázz magadra, akkor ölelünk.
3: Mi nektek, gyerekek?
0: Puszi. Ciao, ciao.
3: Párlat, szevasztok.
4: Na, ennyi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Újra vár a Szegedi Szabadtéri játékok. 2020

0: 26-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
1: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jüsk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen! Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Top 50 a 42.
1: A Save Me Tonight Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól március elején jelent meg, de az énekesnő és a DJ közönsége már hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt hallhatta a bulik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, és a 37. helyen álló Katy Perryt David Guetta és Alesso követi. Never Going Home Tonight, 36.

0: és itt a Rádió 1-en a Top 50-ben. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak a következő zenei órában is. Kezdek a 25. helyezettel, Ray Dalton, Do It Again.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest partner.

0: lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, aki igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
6: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
7: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
6: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
8: Thrive.
9: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy állatotthon.

0: Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: time.
1: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, a Top 50 szól Magyarország kedvenc slágerlistája, ami után a játék folytatódik. A Rádió Egy születésnapi fesztiválja ugye jövő hét vasárnap jön, és egy hét múlva a mi meghívásunkra érkezik négy

És akkor most a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárja Sam Feld azzal a dallal érkezik, amivel az elmúlt hetekben sok-sok hallgató jutott be a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, és még egyszer jelezném, a top 50 után ez a játék folytatódik, a Heart Like Mine is lehet nyerő dal.

itt a Rádió 1-en, a Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 23. lett Lárótól a Ládari, 22. Joe Curry-tól a Be Alright.

0: 50. A 18.
1: A New Religion. Faithless-től és BB Rexától, és mondanék egy titkot, amit kevesen tudnak. BB Rexa ugye sikeres dalszerző. Ő írta például Rihannának és Eminemnek a The Monster című slágert. Nyilván nem a rap részt, hanem a zenét. BB Rexa viszont egy ideje magának készíti a dalokat, és ez a jelen

és Get Lucky a 9. A jövő hét egyik nagy fellépője Accent, Szerávad és Misha Millerrel, valamint a Don't Leave-vel a 8.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés-zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jusk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hogy kutyáknak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a pullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használatot.

0: utasítást.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
4: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
4: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
5: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szuper nyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
6: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
7: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel 1459 forint helyett csak 949 forint.
6: Irány az Osan, spórolj okosan!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most... Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

1, csak igazi mai sláger megy a Daily Mixben is, minden nap dél és egy között, és ezt hétvégén sincs másképp. A mikrofonnál Kis Márti, üdv mindenkinek, és nagyon fontos info, hogy ebben az órában folytatódik a születésnapi fesztiváljátékunk. Szóval, ha felcsendül a Daily Mixben Sam Felt és a Memories, akkor érdemes majd tárcsázni minket páros belépőért, hiszen jövő

csak igazi mai sláger megy a Daily Mixben is, és már is gyors pillantást vettek az üzenetekre. Hello! Szeretném kérni a Last Life számot. Nagyon szeretlek titeket, nagyon jók vagytok. Köszi, szia! Köszönjük, hogy így szeretsz minket, csak 11 órakor jött, akkor ezt még az Attila kapta. Én már Márti vagyok, hello! És egy kívánság műsor egyébként 6 óra után lesz. Kuki helyett most pont Györke Attissal. Atti Weekend Show, ezt is mondhatnám. Hello Márti, szeretnék jegyet nyerni a Szüli Fesztiválra. Mit kell tennem, kérdezi Lajos. Lajos, figyelned kell, hogy mikor jön Sam Feld és a Memories, és hogyha ezt meghallod, azonnal tárcsázz minket a 0620 311 111-en.

0: igazi mai slágerek.
1: Változatosan.
0: Ez a Rádió 1. Pop és dance slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Jövő vasárnap, vagyis május 24-én jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban, és Sam Felt is érkezik hozzánk, akit most bekészítettem a Daily Mixben. A holland DJ producer már olyan menő fesztiválok színpadait járta meg, mint az Ultra Music, Coachella, Tomorrowland, és bizony jövő vasárnap ellátogat hozzánk is, hogy személyesen találkozzon a Rádió 1-esekkel. Cyril, Sam Felt, Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k, ez most a Memories Sam Felt-től.
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy 2 perccel 1 óra előtt is, az ebédhez jó étvágyat, és hát izgalmak. Az éterben újabb neveket írok a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistájára.
1: Szia, játszani szeretnék!
0: Hello! Hogy hív?
1: Felnek a memory.
0: Nagyon jó vagy, hogy
1: Julcsi
0: hívnak?
1: Vagyok.
0: Julcsi, szia, honnan hívsz?
1: Uton vagyok, de Dunavarsányból, igen.
0: Na, hát Julcsi, nyertél már belépőt?
1: Nem, sajnos.
0: Tudod, ezek a kérdések. Láttál-e már falon pókot, fűben nyuszit? Voltál-e már Rádió 1 születésnapi fesztiválon?
1: Még nem, de nagyon remélem, hogy most ott leszek.
0: Kire vagy beindulva? Ki az, akire nagyon-nagyon kíváncsi vagy?
1: Hát, Tóth Abigailre. Nagyon szeretem az új szám.
0: Figyelj, yeah. Tök jó. És képzeld el, hogy 10. vagy! Juppi!
1: Köszönöm!
0: Már csak a szlogent kell tudnod, de hát az, ha álmodból felébresztenek, akkor is.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Éljen, éljen! Akkor te leszel az, aki teli torokból üvölti majd a Sugar Daddy-t, ugye? Úgy lehet felismerni az első
1: sorban. Az egész biztos. Az egész biztos.
0: Ne tedd le a telefon.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Összehoztad. Szia!
1: Köszönöm.
0: Na, Rádió 1, és hogyha valaki erről most lecsúszott és szomorkodik, nem kell, mert fogunk ma még egy csomót játszani, például a következő órában, akkor a Switch Disco dalát kell elcsípni. Az I Found You-t. Ed Sheeran, Azizam, kezdem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
3: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
4: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most... Magyarország le-

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hétvégén is. A mikrofonnál Kis Márti, üdv mindenkinek. Játszani pedig ebben az órában is fogunk, mert hogy most már nagyon-nagyon közeledik a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Jövő vasárnap lesz a buli a Budapest Parkban. Sirius Sandfeld, Switch Disco, Extent a nemzetközi sztár fellépők között. Ebben az órában a Switch Disco dalát kell majd elcsípni. I found you, most egy picit segítettem. Ez a hétvége csapadékos, de nagyon úgy néz ki, hogy jövő hétvégén napsütéses lesz majd az idő. Ő pedig már a Fastboy tesó páros.

0: csak igazi mai sláger megy. Egy hét, egy nap, és jön az év bulija, a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban, és hát most itt van velünk ez a mediterrán ciklon, jelen állás szerint, Rádió 1, és csak megnéztem az előrejelzéseket, nagyon klassz idő lesz jövő hétvégén, ilyen 26-27 fokokat jósolnak, úgyhogy szerencsés a csillagállás. Switch Disco, I Found You, ezt szól most.
1: Hey, this is Switch Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és ilyen klasszikusok, pop klasszikusok, mint az iménti Paparazzi, és nagyon gyorsak voltak ebben az órában is a Rádió 1-esek, mert hogy felcsendült egy olyan dal, amit egy hét és egy nap múlva élőben hallunk majd a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Na de melyik volt az a dal? Most kiderül.
1: A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mondd a keresztneved.
1: Anikó vagyok.
0: Anikó, hol hallgatsz minket éppen, és mit csinálsz mindeközben?
1: Itthon és pakolászás van.
0: És mi volt az a dal, amit hallottál?
1: A Switch Disco-nak az I'm Fine You.
0: Szeretnéd hallani élőben is? Egy hét múlva?
1: Nagyon-nagyon.
0: Nem nyertél még egyet?
1: Erre még nem.
0: És mire igen?
1: Jason Derulo-ra.
0: Fú, hát akkor van nagyon szerencsés csillagzat alatt születhettél, ami a rádiós játékokat illeti, mert hogy tizedik vagy! Igen!
1: Nagyon-nagyon örülök!
0: Mondd a szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Ügyes vagy!
1: Nagyon szépen köszönöm, hát ez fantasztikus, ott leszünk!

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy. Let me tell you the story of that guy. First you loved

csak igazi mai sláger megy, hát végre megérkezett a mediterrán ciklon. Te szeretem ezt a kifejezést, mint egy rejtői Jenő regény, mediterrán ciklon. Gyakorlatilag most mindenhol esik az országban, Rádió 1 és a Kol nem. Gyulán azt hiszem, hogy nem, ott mindig szoktak panaszkodni a gyulaiak. És hogy fogunk-e játszani a következő

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
3: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
4: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
3: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
5: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghúzása!

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy május 16-án, igen, most a születésnapi lázban égünk itt a stúdióban is. Egy héttel és egy nappal vagyunk a Rádió 1 születésnapi fesztivál előtt, és természetesen ebben az órában is fogunk játszani páros belépőért. Sam Felt, Hard Like Mine, bármikor felcsendülhet. Most pedig Ray Dalton, akinek volt gyerekszobája, úgyhogy bemutatkozik.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening Radio 1 Hungary.

0: zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Bibi Rexa például, aki a héten kirakta a social media felületeire, hogy most már a napokat számolja vissza, hogy mikor jelenik meg az első olyan albuma, ami független, kiadó független. Hát ennek megfelelően kicsit szabadszájúbb is lett az énekesnő, és merészebb, bevállalósabb az albumborító. Ami számomra nagyon szimpi, az az, hogy úgy látom, hogy bakeliten, hát akarom mondani, vinilen is megjelenik majd. Dirty Blonde, ez lesz a címe, június megjelenés is. Ennek az albumnak az előhírnöke ez a dal. Bibi Rexa, Faithless és a New Religion.

0: megy, csak igazi mai sláger megy hétvégén is. Hát gyakorlatilag tényleg az egész országban esik most az eső, Debrecenben éppen nem. Valaki azt írt, hogy fűnyírozás közben hallgatja a Rádió 1-et egy 70-es számról. Bármikor felcsendül egy Sam Feldala, a Heart Like Mine, és ez a dal ebben az órában egy belépő a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Cyril, Sam Feld, a Switch Disco, meglepetés vendégként Accent és Tóth Abigail, na és persze a Rádió 1-es DJ-k, egy hét és egy nap múlva a Budapest Parkban. Jön nem sokára ez a dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy. Végre újra ellátogat hazánkban Sam Felt, nem is akárhova. A Rádió egy születésnapi fesztivál, és most már mondhatjuk, hogy jövő hétvégén, május 24-én, pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Az elektronikus zene villámgyorsan változó világában Sam Felt státusza megingathatatlan már több mint 10 éve, és van olyan dala, amit már több mint 100 milliószor streameltek. Az nem semmi. Jövő hétvégén együtt bulizunk vele is.
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Egy hét, egy nap, és itt van a Rádió 1 születésnapi fesztiválunk. Minden órában játszunk páros belépőért.
1: Szia, Karcsi vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Karcsi. A harmadik szem csak rám azt mondja, hogy te egy dalt hallottál, és ezért hívtál most minket. Jól sejtem?
1: Igen.
0: Mi volt ez a dal, Karcsi?
1: Szemfeltől a Heart Like Mine.
0: És mit csináltál, amikor ez megszólalt? Felugrottál a székből? Tigris bukfencel rá a telefonra? Vagy hogy kell elképzelni Karcsit?
1: Igen, igen, és minél gyorsabban tigris bukfenceltem, igen.
0: De kár, hogy nem láttam. De ez mit sem változtat a tényen, mint hogy tizedik vagy, Karcsi!
1: Köszönöm.
0: Itt egy uralkodói név, tizedik Karcsi. Mondd még, kérlek a szlogenünket, ez nagyon fontos.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: De oda tetted.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Karcsi, nagyon lazán csináltad ezt az egészet. Izgultál? Csak én nem hallottam?
1: Hát csak egy kicsit izgultam, igen. Oda tettem magam, hogy is próbáltam.
0: Veregesd magad, vállon nyugodtan. Kivel fogsz bulizni, azt tudod?
1: Hát egyik haverommal szerintem.
0: Jól van, jól van. Na hát akkor nem sokára találkozunk, egy hét, egy nap. Fontos még, hogy most ne tedd le a telefont, jó?
1: Rendben, köszönöm.
0: Játék a következő órában is lesz, akkor Accent dalát kell majd elcsípni. Ezt.

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. A

0: adásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió, ez csak igazi mai sláger megy 3 perccel 3:45 előtt is. Van valaki a vonalban?
1: Hello, hogy játékot szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mondod a keresztneved?
1: Markus Tamás.
0: Hol hallgatsz most minket?
1: A Jászságból, Heves.
0: Ott is esik az eső?
1: Ott is esik, igen.
0: De mindenhol esik most az eső, hála a jó égnek, és egyébként azt mondják, hogy jövő héten, amikor lesz a születésnapi fesztiválunk, akkor nagyon szép idő lesz, nyári meleg. Oda szeretnél belépőt?
1: Igen.
0: És mi volt ez a dal, amit hallottál?
1: A Ascent, Sera és Michel Miller-től a Don't Leave.
0: Te túl teljesítettél, az összes szereplőt elmondtad, hogy kik vannak a dalban, és ráadásul a 10.
1: Igen.
0: Vagy.
1: Ó, köszönöm szépen.
0: Mondd a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Rádió 1-esek játék a következő órában.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy. Közlekedési info Matyitól azt írta nekem, hogy több a személyautó is összeütközött az M1-esen Szárligetnél a 46-os kilométernél. Ha ezzel kapcsolatban van bővebb info, várom őket 0620 311 111, hozom Teddy Swims dalát. Ez a The Door.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

csak igazi mai sláger megy. A következő órában is folytatódik a születésnapi fesztivál játékunk. Segítek egy kicsit, hogyha Switch Disco és Ella Henderson közösen React szól, akkor érdemes majd telefonálni 10-ként. Hát tudom, egy picit a szerencsén is múlik a dolog. Kíváncsi vagyok a dal előadójára és a címére is, mert hogy ott lesz a Switch Disco is jövő vasárnap a Budapest Parkban, ahogy érkezik hozzánk újra Cyril, jön Sam Felt, érkezik Accent, Tóth Abigail, és persze a Rádió 1-es DJ-k is. Szóval ezt a dalt érdemes elcsípni a következő órában. Abba!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: Rádió egy születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió egyet, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, Szaki Gabi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió egy születésnapi fesztiváljára a Budapest partban.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Recordson, úgyhogy nagyon nagy menőség. Ezt a dalt egy hét és egy nap múlva biztosan hallani fogjuk majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Switch Disco, React!
1: Hi, we are Switch Disco. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: egy csak igazi mai sláger megy, egy hét és egy nap múlva jön a születésnapi fesztiválunk a Budapest Parkban. Olyan nemzetközi sztárokkal, mint Switch Disco, Cyril, Szemfelt, Accent, jönnek ugye a Rádió 1-es DJ-k is, Tóta Bigél is fellép majd, és ebben az órában is szólt egy dal, amit élőben hallani fogunk majd a buliban. Na de melyik volt ez a dal?
1: Szia, Niki vagyok. A dalt hallottam, és azért hívtalak titeket, hogy jegyek nyerjek.
0: Na mi volt az a dal, amit hallottál, Niki?
1: Switch Disco és Ella Andersontól a React.
0: Ah, nagyon jó vagy. Most már csak egy nagyon egyszerű kérdésre kell válaszolnod, Niki. A csapat igen. Egyik tagjának a Switch Disco Nikos Kalogeriasnak mi volt a kedvenc menza étele általános iskolában?
1: Hú.
0: Britek, ne gondolkodj nagyban. Viccelek. Bármit mondtad. Ecetes chips. Természetesen te vagy a tudik. És nem csak a szlogerjüket kell tudnod.
1: Rádió megy, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkban.
0: Igen, voltál már korábban Rádió egy
1: születésnapi? Nem voltam még, nem sajnos. Hú, hát biztos nagyon jó lesz.
0: Kivel fogsz bulizni, ezt tudod?
1: A lányommal.
0: Na, azt nagyon bírom az ilyen apalánya, anyalánya, anyafia párosokat, ezt mondom, tök cuki. Ne tedd le a telefont, jó? Veled is egyeztetjük jó. Az adatokat, és gratulálok, ügyes voltál.
1: Szuper, köszönöm szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

igazi mai sláger, mert egy Ed Sheeran éneket nem olyan rég, akkor hozom a jó barátját, Martin Garrixet, aki tegnap 30 éves lett. És hogy mi köti össze a két srácot, tegnap Martin Garrix 30. szülinapján megjelent a közös daluk, egy Ed Sheeran

0: PhD School, és Accent is ott lesz, meg Tóta Bigél, meg a Rádió 1-es DJ-k, és hat utána kívánság műsorban is lehet még páros belépőt nyerni, most nem Kukinál, hanem Györki Attilánál. Atti Weekend Show, ezt is mondhatnám. Egy kismerti voltam, holnap is jövök, jó hétvégét!
1: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpad.

0: adásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkező asztalra és étkező székre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen! Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

mindenkinek szép délutánt, Györke Attila a stúdióban. Igen, Cookie ma nincs, úgyhogy a délután további részét együtt töltjük el, viszont a Before Party Show Cookie kezenyomán készül. A következő óra mixét ő

Ez kivételesen most nem nyerő dal. A Mixben nem játszunk, de aztán 6 óra után a kívánság műsorban igen, úgyhogy azért a telefonokat ne tessék messzire rakni, lehet majd zenéket kérni és játszani is. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja érkezik tehát, Accent és a Don't Leave, az igazi mai slágerek között. Ez a Before Party Show Cookie-val.

0: stúdióban, a mixet természetesen ő készítette, és egy szuper újdonság a folytatásban, hogy kitől, már is mutatjuk.
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Egyet.

Swiss Disco, Cyril dalai 6 óra után ma is a kívánság műsorban hozhatnak még páros belépőt valakinek, és természetesen a holnapi nap folyamán is itt a Rádió 1-en. Na de Kuki zenél tovább. Ez továbbra is a Before Party Show.

Jó hír, kíványságműsor ma is lesz 6-tól 8-ig. Én teljesítem majd a kéréseket, úgyhogy már lehet írni SMS-eket, Viber-eket a 2311-111-re telefonálni 6-tól 8-ig folyamatosan. És ha majd a következő két órában zenél a Rádió egy születésnapi fesztiváljának nemzetközi világsztárjai közül bárki, legyen a Cyril, legyen az Accent, a Swiss Disco, vagy

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper délután mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Kukit helyettesítem, és elmarad el a kívánság műsor sem. Azonnal indítunk Camreddal, jön a Be Mine. Jöhetnek a hívások a forradról 20-as 311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jüszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: nyomom fel a telefont. Halló, halló.
1: Szia, Adri vagyok.
0: Adri, szia.
1: Szeretném kérni Lady Gaga-nak a számát.
0: Lady Gaga rendel a kívánság műsorban. Kinek játszam?
1: Figyelj, a páromnak szeretnék küldeni Csabinak. Neked, nem is tudom, a szüleimnek.
0: Én a magam részéről nagyon szépen köszönöm.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. A kívánság műsor pörög, 20-as 311-111 a forrodrót. Halló!
1: Szia, Gyuri vagyok, és egy számot szeretnék küldeni a páromnak és a gyerekeimnek.
0: Áruld el kérlek, hogy melyik zenét?
1: Az Exen dal.
0: Oké, nem mondok semmit. Mit üzenünk?
1: Hát, hogy nagyon szerettem őket, és kitartást, nem sokára érkezem haza.
0: Nagyon szép hétvégét nektek, jó utat!
1: Köszönöm szépen nektek is!
0: Jött egy ilyen SMS is Andortól a 20-as 311-111-re. Atis, nyuszi vagy leadni rögtön az óra elején a Sugar Daddy-t. Figyelj, Andor! Engem senki nem nevezhet.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: pedig páros belépőjegyeket lehet nyerni most is, a következő órában is, és holnap is a Rádió 1-en. Halló!
1: Szia, Nóri vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Jaj, de jó vagy, Nóri, mert észrevettél egy dalt a kívánság műsorban.
1: Igen, Tóth Abigail és Aksán.

0: vasárnap.
1: Én biztos, és valószínű a lányom.
0: Hát ti biztos, hogy jöttök, mert ez a tietek?
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, ebbe az esős napba, ez kifejezetten most jól esik.
0: Igen, hallom, megy az autózás.
1: Igen, igen, de már meg is álltam.
0: Na de ha mennél tovább, akkor mindjárt ilyen dolgokat játszok neked, mint a The Fate of Ophelia. Játék lesz a következő zenei órában is. Ez pedig egy üzenet, ha már kívánságműsor Viberen érkezett. Fenes Gergőt nagyon-nagyon szereti a szerelme, és soha nem akarja elveszíteni.

0: Ophelia, egy-két perc, és játszom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: 11. Ki van itt velem a vonalban?
1: Kapcsolat Ákos.
0: Ákos. Hány éves vagy, barátom?
1: 15.
0: 15. De jó, hogy itt vagy. Örülök, hogy a Rádió Egyet hallgatod. És mit szeretnél kérni?
1: Lehet kéne a
0: Kédót. Kédót? Persze, hogy lehet kérni. Turn the lights off. Küldjük el valakinek.
1: Legjobb barátomnak.
0: Akinek a neve?
1: Bence. Az meg üzeni, hogy jó legyen, meg...
0: Igen.
1: Két napja legyen.
0: És bandáztok most? Ott van ő most melletted?
1: Nem, most ittünk a vendégségben.
0: És a vendégségben is a Rádió Egy szól.
1: Igen.

0: fogják hallgatni a Rádió 1-en, hát akkor jó hírem van, 1-2 perc múlva nagyon fel fogjátok hangosítani a készüléket. Jön a dalotok hamarosan.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: Július 24-én a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: adásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jusk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
6: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
7: Irányoz XXX Lutz!
6: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
8: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
9: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
8: Irány az Osan! Spórolj okosan!
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
10: Egy pillanatra nézit, balra ki van az elsősorban, Feri, oda nézzél, itt áll bézbosapkába, gyerekek. Hát ez gyerekek. Egy mondat erejéig, ami drága Gáborunk, szavaz Gábor!
11: Hello Gábor!
10: Madár Csicsergő!
11: Madár Csicsergő, szép délutánt kívánok mindenki!
10: Szavaz Gáborunk, újra eljöttél?
11: Így van.
12: Édesem. Az ünnepi égszínkék szemét vette föl. Ez, Gábor, tényleg tudod, hogy tudom, hogy veled lehet erről őszintén beszélni. Összeszarom magam olyan ijesztő. Ez direkt?
11: Igen, még nem érkezett meg az új. A hétre válom.
10: Minden rocson itt van, ő már a mi utazó kabal a figuránk, aki az első sorban, az első állomáson mindig feltűnik.
11: Ahogy szoktam mondani, én megyek bele vakon a vakvilágba.
10: Igen, beleszaladsz vakon a vakvilágba. Már van, kedves Gábor, már van, ahogy kell.
11: Hát ugyan mivel.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.

0: de ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

0: kérni? Szia!
1: Halló Attila, Csabi vagyok. Szeretni kérni egy szép pörgős számot a kollégáimnak, a Kékfrankos étteremben Máté Szalkára.
0: Szép is legyen meg, pörgős is, hát mire gondolnál?
1: David Gettát szeretném hallani.
0: És hát dolgozgattok éppen, de legalább nem áztok el ebben az esős időben.
1: Nem áztunk el, igen.
0: Vendég van ilyenkor?
1: Vendég van ilyenkor, igen. 11-ig itt kell lenni, úgyhogy ott el vagyunk felpörgős.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és kicsit segítek még. Ebben az órában nem játszottam még dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjától, de amikor hallunk egy ilyen dalt, azonnal tessék csörgetni majd 10-ként a 20-as 311-111-et, mert még belépőjegy nyerhető jövő hét vasárnapra a szülinapunkra. Halló!
1: Hello, szia, Sanyi vagyok. Gyókorítól szeretnék egy számot kérni.
0: A legújabb?
1: Igen.
0: Az finom. Akkor én már is adom. Így van, csörára, és mondtad, hogy szeretnél üzenni valakinek.
1: Rádió egynek.
0: Nekünk? Na hallgatlak.
1: Igen.
0: Fülem nyitom, mondjad.
1: Nagyon szépen köszönjük a Rádió egynek, hogy ellátogatott Debrecenbe a Road Show-val. Nagy örömet szerzett mindenkinek. Szóljon sokáig még az a rádió. Jó munkát kívánunk a továbbiakban.
0: Sanyikám, hát örülök, hogy tetszett a Road Show, hogy kint voltál.
1: Igen, és nagy öröm volt.
0: Örülök, hogy így szereted a rádiót, és akkor most kapcsolod vissza a készüléket.
1: Köszönöm.
0: Mert az új Jokori már el is indult.
1: Hello, hello, szia, szia.
0: Stay a little longer. Óriási kedvenc ez most a Rádió 1-en.

0: Szemfeld, a Swiss Disco, Cyril, Accent, az összes Rádió 1-es DJ fellép, az összes Rádió 1 fanatikus ott lesz, meg az is, aki most nyeri meg tőlem a páros belépőjét. Halló! Szia, Kriszti! Honnan hívtál, mert nagyon-nagyon furi a vonal?
1: Igen, Szigetszen Miklósról éppen futok.
0: Futva hallgatod a Rádió 1-et, és igen, észrevettél igen. Egy dalt?
1: Igen.
0: Na,
1: igen,
0: melyiket?
1: Igen. Egy, kilen, kamera, szívja fel az

0: mennél tartasz a futásban?
1: Mondom, 2,5.
0: És mennyi van még?
1: Meg még 2,5.
0: Akkor a rádió egy szlogenjét jó hangosan kérem tőled így futva!
1: A rádió egy, csak igazmai sláger megy.
0: Mert 10. lettél! Befutottál 10-nek!
1: Köszönöm, köszönöm!
0: Na mit szólsz?
1: Nagyon örülök a lányomnak lesz ajándékba.
0: Jaj, de fog örülni a lányzó. Gyere el vele te is, mert hogy ez két jegy, jó?
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Rendben, köszönöm szépen, köszönöm!
0: És hát, hölgyeim és uraim, a játéknak nincs vége, holnap is lehet nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztár fellépőivel és a dalaikkal. De hát nézem közben itt az SMS és a Viber falat, és vannak, akik magas életben vannak, ugye kedves Benny Alexa, aki éppen poolpartizik és a Rádió egyet hallgatja. Nagyon úgy tűnik a képe, hogy ez nem Magyarországon készült, úgyhogy valami kis pörgős új slágerzenét kérnek saját maguknak a poolpartihoz. Hát irigykedünk, mert itt nagyon vacak az idő. A zenét viszont imádni fogja mindenki. Itt van BB Rexa, Fateless és a New Religion, Rádió 1-es újdonság.

0: Ti ma is sláger megy.
1: Haló, szeretnék egy zenét kérni Sándornak. Jó munkát, meg további szép napot kívánok neki. Köszönöm szépen.
0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi ma is sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: egy-két dal belefér ebbe az órába. Halló!
1: Hello, Attila, Gizu vagyok, Zöli Jánosból. Szia!
0: Na, mi újság veled, barátom? Hogy vagy?
1: Á, most nem túl jól, összevesztük a barátnőmet.
0: Mindent értek? Hát akkor melyik dalt adjam neked?
1: A David Gertának az új dalát szeretném kérni, és különjön Placiskának, üzenem neki, hogy ne haragudjon rám, különjön még Kukinak, neked, Kuki családjának.
0: De aranyos, hogy egy dolog mellett viszont nem menjünk el. De mit csináltál te, ember, hogy a Franciska haragszik rád? Mit művelt?
1: Nem jó dolgot sajnos. Nem csaltam meg, de nem úgy viselkedtem, hogy kellett volna.
0: Megbántad?
1: Megbántam, persze.
0: Meg fog bocsájtani?
1: Szerintem meg.
0: Drukkolok nektek, jó?
1: Köszönjük is.
0: Egy prémium dalt.

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
3: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
4: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban! Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjegy Jéko 7 szuperhibrid!
5: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártya 34% kedvezménnyel 1459 forint helyett csak 949 forint.
4: Irányozosan, spórolj okosan!
6: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
7: Irányoz XXX Lutz!
6: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
8: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
9: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
8: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
9: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
8: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
9: www.citytaxi.hu.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gyergyivel és Bárány Attilával.
1: Sziasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy, indul a Diszkosit Rádió Show, szombat este a stúdióban Bárány Attila és én DJ Junior, ráadásul én mixelek ma este.
2: Hello, hello, szava

És ha már diszkosít, akkor ugyanezen a héten, hiszen hosszú hétvége lesz, pünkösdi hétvége, 22-én Turkevén egy nagy fesztiválon pörgetünk majd együtt, illetve 23-án pedig a Balaton végén Bolyanszvashegyen lesz diszkosít Legends. Most pedig megyünk tovább napjaink egyik legnagyobb hauk slágerével, ez az Another lemeze, a Talk to You DJ Junior Remix.

Urai Krisztián, aki egyébként nagyon sok diszkos hit dalba ugye szerepelt, mint énekes, és dolgozott velünk, meg dalszerző. A Krisztián mondta, hogy ez milyen jó ötlet, és hogy még lehet, hogy ő is ellátogat majd a családjával, és megkóstolja az új diszkos hit pizzát, mert ő szereti a rántott húst.

0: feltétek, rendben
1: és
0: vannak.
1: És a feltételek is jók.
0: Igen, jók lesznek. Na, most megyünk tovább Jonas Blue-val és Malib közösével, az érkezik a The Age of Desire DJ Junior remixben a Discosítben.

egy esti olyan diszkosi trédiós, itt vagyunk veletek immáron 20 éve töretlenül. Hanvai Pidzsi még pihen ezen a héten, de itt van Bárány Attila, játszok, nem pedig én, DJ Junior.

mocskosit lesz Türkevén, aztán szombaton pedig ugye érkezünk a Balatonra, Vonyaszvashegyre, először Diszkosit Legends, meg nem voltunk a városban ilyen programmal, és ugye másnap születésnapi fesztivál, a Rádió 1 Budapesten, három nagy világsztára, az összes Rádió 1 DJ-be, és bemutatjuk a Diszkosit vadonatúj dalát is, kérem szépen, most viszont megyünk tovább Medúzával, az új dal jön, a Don't Wanna Go Home.

0: Ez szezon záró, de erről többet nem árulhatok el, úgyhogy ha valakit érdekel, az keresse föl a rajongói oldalamat, ott megtalálja az információt ezzel kapcsolatosan. Köszönjük a figyelmet, én búcsúzom, további jó rádiózás, sziasztok!
1: Én is búcsúzom, én mixeltem az elmúlt egy órában, minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, DJ Junior Hun vagy Han, keressétek ezt a csatornát és kövessétek be, ott mixek találhatok, remixek találhatok, és minden saját dal is föl van töltve, amelyet készítettem az elmúlt időszakban. A Facebookon megtalálható a rajongói oldalamon a 2026-os remix, amelyeket idén készítettem, ezeket is le tudjátok szedni. Én azzal búcsúzom, hogy július 4-én lesz egy Club Speed Classic itt Budapesten. A régi nagy DJ-gel lehet, hogy Bakelitre fogunk játszani, különleges lesz az este, illetve inkább a délután, mert ez egy ilyen naplementés buli lesz. Holnap este 8-kor újra diszkosít itt a Rádió 1-en. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy

0: lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: gomnyomással okostelefonodról bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
0: www.citytaxi.hu.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös gyűlik ünneplése.
4: Júj, de szép torta!
3: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. A 63. születésnapon.
4: Nagyon köszönöm, megegyeztem!
3: Boldog születésnapot, Feri!
4: Nagyon szép arany motor van a tortámon. Milyen ízű?
3: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az adal, amit nem lehet elénekelni.
4: Happy birthday!
3: Mikor jön? Fújj de, Feri, fújj de!
4: Nem lehet. Hülye vagy?
3: Ja, ezt nem lehet elfújni. Most na, a refrén, gyerekek! Hey! Happy birthday!
4: Kiégett az ingem!
3: Happy birthday, Feri!
4: Ez az.
3: Mostantól kezdve...
4: Bácsinak szólítasz.
3: A bácsi megszólítás jár a Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
5: Harap bele, Feri!
3: Így van.
5: Érjük az oldalába.
3: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek.
5: Erősebb fogzománcot.
3: Kevesebb szuvas fogad.
4: Nagyon hát, jó, amit... jó inkontinencia neked.
3: Igen. Mi egy jó kívánságot lehet, mostantól kezdve mindenki mond egy
5: nem
3: jó kívánságot.
5: Nem gondolkoztam ezen.
3: Ez a kívánságot Ferinek.
4: Gondolkozni kell, drágám, az nagy baj.
6: Sok 100 000 kilométer, balesetmentes kilométer ki.
3: Hova, honnan jött az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet.
7: És egy Michelin csillagot.
3: Michelin csillagot!
5: Figyelj!
3: Ettél már Feriné, hát ott nagyon messze van. Ez egy jó kívánság volt, kicsit gondolkoztál, kicsit jó.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a rádió?

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél.
1: Felkészültél.
2: Védj egy nagy levegőt.
1: Védj.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, végre szombat este van, isteni lesz velünk ez a következő 4 óra. Szokás szerint a Loving Arms indítja a mai külön kiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, remélem felkészültetek erre a szombat estére, és hiszen itt van Joel Corey, akivel nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját, és ami következik tőle, az a Stay a Little Longer, úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és

0: amelynek az egyik legnagyobb szenzációja az ausztrál nagyágyú Cyril fellépése lesz.
1: Így igaz, Cyril már visszatérő ide Magyarországra, és már mondhatni, majdnem, hogy hazajár. Biztos vagyok benne, hogy nagyon szeret hozzátok járni, és hozzánk is rádió és születésnapot ünnepelni, és abban is biztos vagyok, hogy a következő remixet valamilyen formában le fogja nekünk játszani, ami nem más, mint Ed Sheeran és a Camera című dalra készített remixe, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmán Radio Show-ban.

0: Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show
1: is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Egy születésnapján.
1: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
3: Délután 5-kor a

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. I am Calvin Harris.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél.
0: Felkészültél.
1: Védj egy nagy levegőt.
0: Védj egy nagy levegőt.
1: Egy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen.

0: mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello, New Week!
1: Hello, Geri! Szevasztok! Martin Garrix és a Butterfly, ezzel indulunk, ami egy nagyon nagy kedvenc itt a Rádió Egyen, úgyhogy épp ezért bulikban is, és itt az éteren keresztül is, úgyhogy csapassuk meg, gyertek, húzzuk meg ezt az órát!

Three. Sokan kérdezték már, keresik már, ne keressétek, még sehol nincs, még tényleg nem lett kész, hogy egy masterélés még ráférne, a középét még ki kell emelnünk, de ettől függetlenül olyan alja van, amit mindenki megdicsért eddig, és ezt nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy nagyot fog durranni a nyáron, úgyhogy hozom hamarosan az eredeti és véglegest. A Mango Tree szólít a Rádió 1-en.

0: srácoknál nyúlik, aztán Antonio jön 11-től, éjfél után pedig a Guest Mixben ma először Zac Brown a lemezjátszói mögött. Na nyúlik, és nézzük akkor, hogy mi érkezik most.
1: Nagyon-nagyon dögös, fenikrázós darab, ami már szerintem tényleg hozza a nyarat, abszolút benne van az a club feeling meg hangzás, ami szerintem 26-ban egész nyáron hallható lesz majd. És ez nem más, mint a Smack és a No Breaks itt rád.

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt.
3: Indulunk!
2: Are you ready? Real One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: most jött el az a pont, hogy még jobban rákapcsoljunk. Innentől éjfélig Antonio elemezjátszóink mögött. Hello, Anti!
1: Sziasztok, Rádió Egyesek! Szia, Geri! Összeválogattam 21 trekket ebbe az egy órába, úgyhogy én szerintem nem is szaporítom a szót. Amivel kezdünk, az nem más, mint Ed Sheeran és a Kamera Siri Remixben. Itt a Verizmán Rádió Show-ban a Rádió Egyen.
0: Sziről pedig ne felejtjétek, idén is fellép a rádió egy születésnapi fesztiválján Budapest Park jövő vasárnap.

születésnapi fesztiválján, erről bővebb infók a www.radio1.hu-n. Pull Maxwell most és a Sand Castles, aztán éjféltől a lemezjátszóknál a Guest Mixben Zac Brown. Várjátok meg őt is!

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show
1: is coming back. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél.
1: Felkészültél.
2: Védj egy nagy levegőt.
1: Védj egy

fél, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Zac Brown a lemezjátszók mögött a következő egy órában. Ez az ő guest mixe. Steve George-al kezdünk, jön a Gangster, Zac Brown saját remixében. Csak itt a Rádió Egyen.

Nagyon köszönöm, hogy ilyenkor is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a Word is Mine Radio Show, azon belül is a Guest Mix. Hetente egy óra mindig kiadó nálunk ilyenkor szombat éjszakánként. Úgyhogy a lemezjátszók mögött kifulladásig, éjjel egyig. Zac Brown.

0: Mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sok előadót ígértem a rádió egy születésnapi fesztiválunkról, de mindezt úgy, hogy nem dumálok feleslegesen, szóval itt egy újabb, egyszerűen kameráját Siri remixében hozom, ő is velünk bulizik jövő héten a fesztiválon.

mit gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: között.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

elképesztő buli, amint többek között Tóth Abigér és Accent is fellép majd a színpadon, mert hogy őket is meghívtuk, és ezt a nagy kedvencet is előadják majd az igazi mai slágerek között, a Sugar Daddy, amit már is indítok a rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...